0: Egyesület döntött. A 2026-os gálát november 14-én rendezik meg Los Angelesben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben, a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle ár és nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
3: Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz. A tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be.
2: Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a viragosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több településen kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait az élhető környezetért. A bizottság idén is 5 kategóriában hirdette meg a versenyt, a fődíjak mellett pedig tematikus pályázatokkal is lehet készülni. Elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a virágosvárosi és falusíták kategóriában.
3: Billie Idol és az Oasis mellett szóló előadóként Phil Collins is bekerül idén a rock'n'roll híressége csarnokába. Emellett több szakmai különdíjat is odaítélnek, elismerik például Queen Latifah és Rick Rubin munkásságát. A végső listáról idén is egy 1000 fős, zenészekből és szakértőkből álló testület döntött. A 2026-os gálát november 14-én rendezik meg Los Angelesben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben, a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
3: Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a Portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz. A tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be.
2: Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a viragosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több településen kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait az élhető környezetért. A bizottság idén is 5 kategóriában hirdette meg a versenyt, a fődíjak mellett pedig tematikus pályázatokkal is lehet készülni. Elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a virágosvárosi és falusíták kategóriában.
3: Billy Idol és az Oasis mellett szóló előadóként Phil Collins is bekerül idén a Rock and Roll híresége csarnokába. Emellett több szakmai különdíjat is odaítélnek, elismerik például Queen Latifah és Rick Rubin munkásságát. A végső listáról idén is egy 1000 fős, zenészekből és szakértőkből álló testület döntött. A 2026-os gálát november 14-én rendezik meg Los Angelesben.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből Csak Gábor. Erről a városvezető saját közösségi oldalán számolt be. Bejelentésében úgy fogalmazott, sok támogatóval, lokálpatriótával és baráttal folytatott beszélgetés után hozta meg döntését. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem elsősorban a választási vereség vezetett a kilépéshez, bár annak felelősségét részben ő maga is vállalja. Mint írta, hosszú éveken át gyakran került konfliktusba pártjával és a kormány döntéseivel, ugyanakkor végig lojális maradt a Fideszhez, még a szerinte szinte minden elemében elrontott kampány idején is. Csak Gábor szerint döntésének legfőbb okai személyi és szervezeti problémák, amelyek miatt szkeptikussá vált a párt megújulásával kapcsolatban. Úgy véli, a mai politika már nem működtethető hagyományos pártszervezeti struktúrákban, ugyanakkor hangsúlyozta, számára most már elsősorban balassagyarmat fejlődése a fontos, minden energiáját erre kívánja fordítani. A polgármester közölte azt is, hogy döntése nem jelent közeledést sem a Tisza párthoz, sem más hazai politikai erőhöz, hanem éppen a függetlenséget és a pártoktól való távolságtartást jelképezi. Hozzátette, elveit és értékeit megtartja, és továbbra is minden politikai szereplővel partner kíván maradni balassagyarmat érdekében.
3: Dunakeszin a Kossuth Lajos utcai járda felújítása május 4-én kezdődött meg, a munkálatok befejezése pedig az időjárás függvényében napokon belül várható, olvasható a város honlapján. A beruházása a Kossuth Lajos utca páros oldalát, a Szent Imre körforgalomtól egészen a Toldi utcai gyalogátkelőig tartó szakaszt érinti, ahol a korábbi járda állapota már indokolttá tette a felújítást. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a régi burkolat több helyen baleset veszélyessé vált, és a gyalogos közlekedést is megnehezítette. A mostani fejlesztéssel biztonságosabb és kényelmesebb lesz az áthaladás.
4: Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót-Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat.
3: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
0: Időjárás.
5: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diósjenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből Csak Gábor. Erről a városvezető saját közösségi oldalán számolt be. Bejelentésében úgy fogalmazott, sok támogatóval, lokálpatriótával és baráttal folytatott beszélgetés után hozta meg döntését. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem elsősorban a választási vereség vezetett a kilépéshez, bár annak felelősségét részben ő maga is vállalja. Mint írta, hosszú éveken át gyakran került konfliktusba pártjával és a kormány döntéseivel, ugyanakkor végig lojális maradt a Fideszhez, még a szerinte szinte minden elemében elrontott kampány idején is. Csak Gábor szerint döntésének legfőbb okai személyi és szervezeti problémák, amelyek miatt szkeptikussá vált a párt megújulásával kapcsolatban. Úgy véli, a mai politika már nem működtethető hagyományos pártszervezeti struktúrákban, ugyanakkor hangsúlyozta, számára most már elsősorban Balassagyarmat fejlődése a fontos, minden energiáját erre kívánja fordítani. A polgármester közölte azt is, hogy döntése nem jelent közeledést sem a Tisza párthoz, sem más hazai politikai erőhöz, hanem éppen a függetlenséget és a pártoktól való távolságtartást jelképezi. Hozzátette, elveit és értékeit megtartja, és továbbra is minden politikai szereplővel partner kíván maradni Balassagyarmat érdekében.
3: Dunakeszin a Kossuth Lajos utcai járda felújítása május 4-én kezdődött meg, a munkálatok befejezése pedig az időjárás függvényében napokon belül várható, olvasható a város honlapján. A beruházás a Kossuth Lajos utca páros oldalát, a Szent Imre körforgalomtól egészen a Toldi utcai gyalogátkelőig tartó szakaszt érinti, ahol a korábbi járda állapota már indokolttá tette a felújítást. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a régi burkolat több helyen baleset veszélyessé vált, és a gyalogos közlekedést is megnehezítette. A mostani fejlesztéssel biztonságosabb és kényelmesebb lesz az áthaladás.
4: Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót-Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat.
3: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
0: Időjárás.
3: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diósjenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
1: Ez a reggeli ritmus.
5: Szép jó reggelt kívánunk a ritmizálóknak, elmúlt 6 óra 2 perccel a Megafon mikrofonjánál. Oli, csak Ádámot halljátok, indítjuk a best of-unkat, nagyon sok mindennel foglalkoztunk a héten, úgyhogy ha lemaradtatok volna róla, akkor itt az idő tényleg, ha már úgyis itt vagytok és korán keltetek, úgyhogy egészen 10-ig tartsatok velünk, Karvas Sanyi is itt van, mert bizony ő sem volt a hét elején, úgyhogy fülelnie kell, hogy miről szóltak itt a témázások Nórival meg Norbival.
6: Hát igen, voltak lemaradásaim, úgyhogy be kell pótolni.
5: Bizony.
6: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Május 16-a szombat van, a hosszú hétvége első napja, de hát most háromnapos hétvége van, hála a jó Istennek, úgyhogy lehet egy picit lazítani, kikapcsolódni. Reméljük az időjárás is megengedi, bár mára azért sok esőt mondanak. Itt-ott, már én már időjárási...
5: Te nem mondtad a szót sem, mondtam, hogy le vagy tiltva az időjárásról.
6: Tudom.
5: Ennyi.
6: Hát, múltkor is azt mondtam, hogy sütni fog a nap, aztán egész...
5: Azt a hülyeség volt. Pláne, minden. Hogy most Pesten azt mondom, akkor érted, Balassagyarmaton vagy Váci térségében meg tök más az idő. Úgyhogy te nem foglalkozhatsz továbbra sem az időjárással itt, itt a műsorban. Hülyeséget nem mondjál, légy szíves.
6: Na nézzük, kik a névnaposok május 16-án szombaton. Például a Mózesek, a Botondok, aztán a Hannibál, Nepomuk.
5: Az igaz?
6: Sion, majdnem azt mondtam, hogy Simon, de Sion, aztán Sion. Simonett és Ubul. Hát sok boldogságot nekik, no meg persze a születésnaposokat is köszöntjük nagy-nagy szeretettel, és remélem egészen 10 óráig velünk tartotok, hiszen jobbnál jobb, érdekesebbnél érdekesebb témák várnak rátok.
5: Nagyon sok mindent foglalkoztunk, és voltak egy kis, voltak viták is, de egy kis csörte is volt, úgyhogy ezekből hozunk egy best of-ot, egészen 10-ig meg a slágerekkel körítve.

0: történt. Hétfő reggel.
1: Itt is vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, és akkor a kezdetek hete. Ha már elkezdjük ezt a hetet itt az előzőkben is mondtuk, akkor azért rászállunk erre a programra is, amely ma kezdődik a Balassagyarmaton, mégpedig ugye a Dr. Keresei Albert Kórház rendelőintézetben. És mi nem vagyunk elkésve már csak azért sem, mert hogy nagyjából 9 óra környékén fog indulni ennek a kétnapos programnak a megnyitója, és erre még a kismamáknak ugye rá lehet kéreckedni egyfajta kis regisztrációval, ha még nem tudták volna, hogy ez van. És ugye elkezdtük, hogy mondani az előzőekben, hogy hát árulkodó a programnak a címe, mert hogy ugye a szülészet nőgyógyászati osztály szervezi gyakorlatilag ezt a kétnapos és tényleg egész nap tartó program sorozatot, amely hát az első napokra, az első hetekre készít fel, vagy készíti fel, segíti, és ugye nem csak a kismamákat, hanem a kispapákat is, ugye ezt kezdtük el mondani az előbb, ugye Sanyika?
2: Igen,
1: hogy
2: igen,
1: akkor egy
2: hát
1: ilyen...
2: persze, nagyon régóta működik ez, hogy van apás szülés.
1: Is, igen.
2: Igen, és ez egy, szerintem egy nagyon-nagyon klassz dolog, és egy megnyugtató dolog a kismamának is, amikor ott van mellette a párja, a férje, nyugtatgatja, fogja a kezét. Ez egy, az élet legnagyobb esemény, amikor megszületik egy pici.
1: Meg aztán a kihívás, ugye, hogy hát, akkor hát hogy az első napok, és mit, hogy tegyek, és hogy csináljak, és az
2: mindent ilyenkor... megváltoztat, ahogy az imént is mondtam.
1: Igen, bizonytalan vagy benne, és ugye ami a lényeg, hogy hát nagyon sok mindent érint ez a két program. Jó, hát nyilvánvalóan nem a gátizomtornával fogunk foglalkozni ezekben a percekben, mert az azért tőlünk mondjuk már távol áll. Tehát ilyen mélységben nem megyünk vele a történetbe, viszont nagyon sok olyan sztori van, ami egyébként abszolút adja magát, legyen szó egyébként a táplálkozásról, a baba első segélyről, baba masszástól kezdve, szülésfelkészítő lesz, meg minden olyan, ami azért ilyen támogató az első napokban, hetekben nagyon sokat tud segíteni a kismamáknak. Úgyhogy egy fontos program ez, és azért igen, én tök örülök annak, hogy egy ilyenről tényleg tudunk beszélgetni,
2: hát
1: mert ilyesmi még nem volt témánk, és hát ez is itt van, úgyhogy éppen ezért tudunk Mocsár Bernadettel beszélgetni, aki ugye a szülészet nőgyógyászati osztálynak a főnővére, szülésznő, és akkor átbeszéljük azt, hogy ez a két nap ez hogyan is indult, mi is a cél, meg azért tényleg egy picit magáról, erről az osztályról is, úgyhogy a Betty elvileg itt is van a vonalban. Szia, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: Szia!
3: Mocsár Bernadett vagyok, akkor szeretnék én is bemutatkozni Balassagyarmati Kórháznak a szülészeti osztályának a főnövére, illetve szülésznője vagyok, ahogy említettétek. Kicsit ki fogom majd egészíteni, amit mondtatok,
1: jó,
3: mert nem
1: persze.
3: Csak az első hetekre szól,
1: na,
3: ez az összeállított kétnapos edukációs programunk, hanem egészen a 9 hónapos várandóságról, illetve kismamáknak, lendő kismamáknak, családoknak, és ahogy mondtátok, valóban a papáknak is. Úgyhogy sok szeretettel köszöntelek benneteket és a kedves hallgatókat is.
1: Na, akkor kezdjük is el tényleg azzal, Betty, hogy akkor mi volt a kiinduló ötlet, ami magát ezt az egész rendezvényt hozta? Nem tudom, mint kismamák, leendő kismamák szóltak, éreztétek azt, hogy akkor azért ne csak mondjuk az internetet bújják állandóan, hanem akkor szakemberekkel lehessen együtt beszélgetni. Hogy indult ez akkor?
3: Először is elsőként megrendezett ez a születés hete program Balassagyarmaton, ez országos szinten már évek óta zajlik, úgyhogy a mi intézményünk, a mi szülészeti osztályunk az idén először kapcsolódott ehhez a programhoz, úgyhogy két nagyon kedves kolléga nőmmel, tehát egy közös tímmel kapcsolódtunk be, és szerveztük meg elsőként Dóczi Boglárka védőnővel, városi védőnőnkkel, illetve az egyik szülésznő kolléganőnkkel, Ivánka Orsolyával, illetve természetesen az egész szülészeti csapatnak a támogatását élvezzük. Külön szeretném megköszönni a kórház igazgatóságának a támogatását, illetve az engedélyezését dr. Tandel Báta főigazgató asszonynak, illetve Kalmár Tünde ápolási igazgató asszonynak. A kiinduló gondolat igazából egy komplex szemléletből jött, mert azt látjuk nap, mint nap a gyakorlatban, hogy a várandóság, a szülés és a gyermekágyas időszak nem csak egy orvosi esemény, hanem egy úgynevezett bio, lélek és szociális folyamat. Szerettünk volna létrehozni egy olyan edukatív és támogató rendszert, ahol a kismamák hiteles, szakmailag megalapozott információkat kapnak, ugyanakkor érzelmi biztonságban is lehetnek itt nálunk Balassagyarmaton a szülészeken.
2: Ez nagyon-nagyon fontos.
1: Igen.
3: A kezdetek hete tulajdonképpen egy preventív és szemléletformáló kezdeményezés a lakosság, a kismamák és a kórház között.
1: Oké, tényleg, ahogy mondod, azért egy roppant komplex, meg egy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult történetről van szó, és ugye, ahogy mi beszélgetünk ugye előzetesen, gyakorlatilag egy friss főnővérként, hogyan látod akár mondjuk most itt a balassagyarmati szülészetet? Mert hogy azért mindig látja az ember a Facebookot, és itt ott, ott azért itt jönnek prók is, meg kontrák is, valami egyébként brutális a rossz indulatot, történetek vannak, azért nyilvánvalóan mondjuk erősíteni is tudjátok ezáltal mondjuk a csapatnak a működését, meg a megítélését akár az osztálynak.
3: Igen, friss főnővérként egyfajta rendszer szintű szemlélettel próbálok ránézni az osztály működésére, és el kell, hogy mondjam, hogy a kezdetleges lépésünk az az volt, hogy március 11-én egy közös védőnői szülésznői konferencián belül egy közös edukációt építettünk fel a két szakma csoportban, mert azt gondolom, hogy a kismamákért több szakma is együtt működik, úgyhogy ezt a fajta szemléletet szeretnénk megosztani a lakossággal, szuper, és hogy biztonságban tudjanak jönni ide mi hozzánk. Nagyon fontos számomra a team munka, és hogy ez a több szakmának az együttműködése, és a betegközpontú ellátás erősítése. Szeretnénk, ha egy olyan modern és családbarát szemléletet tovább erősíteni, ahol nem csak a szakmai protokollok, hanem az empátia, és a kapunk, az a kommunikáció, amelyel biztonságérzetnek is kiemelt szerepet fog kapni ezáltal. Ez a rendezvény is ennek az egyik első és tudatos lépése.
1: Oké, akkor beszéljünk elő, hogy akkor milyen előadásokkal készültök, mi alapján választottátok ki, mondjuk miről szóljon az egyik másik workshop, mert hogy tényleg itt ahogy ezt a két napos programot nézem, meg tényleg a plakáton, és hogy mi után mi jön, hát nagyon sok mindent érintetek, Betty.
3: Igen, nagyon készülünk, nagyon nagy szeretettel és örömmel várjuk a kismamákat a mai napon. Mondtad, hogy 9 órától lesz a megnyitó, ahol a főigazgató asszony, a védőnői egyesület is részt fogunk venni. Velük közösen állítottuk össze, már előzetesen felmérve az alapján tudatosan, hogy mik azok a szükséglet felmérések eredménye volt ennek a lépésnek a folyamata, hogy ez alapján választottuk ki a témákat, hogy a mindennapi klinikai tapasztalatainkra támaszkodtunk, hogy látjuk, mik azok a kérdések, bizonytalanságok, amik leggyakrabban felmerülnek a kismamáknak a részéről. Úgyhogy ezáltal kezdődik rögtön Ivánka Orsolyá egy szülésfelkészítő óra, és ezt követően dietetikai előadások lesznek, gyógytorna, gátizomtorna, igen, ez is lesz, szoktatás, támogatások, dr. Ádám Amarilla érkezik a gyerekosztályról, baba első segéd, baba újraélesztő tanfolyamot fogunk tartani, úgyhogy mindenféle ilyen témákban jelen vagyunk, meghívtuk Simon Leilát, aki klinikai szakpszichológus, ő majd a perinatális időszaknak a lelki folyamatairól, de azokhoz a kismamákhoz is fog szólni, akik esetleg az elmúlt időszakokban egy vetélésen vagy olyan gyászon átmentek, amit fel kell, hogy dolgozzanak, és különböző baba gondozási témákban is. Hangulatzavarokról fog szülésre és szülővé válásnak az alaplépéseiről is fog nekünk beszélni a Leila.
2: Készülni.
1: Hogy legyen szülővé.
3: Igen.
1: Oké, Betty, annyi még, hogy nyilván azért hogy tudnak odaérkezni akkor a leendő kismamák vagy a kismamák, hogyan tudnak egyáltalán ebbe vagy erre becsatlakozni, így még a beszélgetés végén azért ezt mondjuk, ezt a kis praktikus gyakorlati történetet.
3: Jó, nem kell ezt túl bonyolítani, aki szeretne jönni a mai napon a szülészetnőgyógyászati osztályra, jöjjön. Regisztrációhoz volt kötve, de nem probléma, ha valaki nem regisztrált, nyugodtan keressen engem vagy bármelyik kolléganőmet. Egyébként Facebookos felületen, ezeken a platformokon fent van már 2 hete a hirdetés, úgyhogy ezáltal bármikor szívesen várjuk őket, nem csak egész napra, ha valaki nem tud eljönni, a részletes programok óránként le vannak írva, amelyik érdekli, várjuk sok szeretettel.
1: Betty, köszönjük, és akkor nagyon sok érdeklődőt kívánunk nektek, és akkor gondolom azért nem lesz az utolsó ilyen, hogy mondjam, általatok szervezett program, mert hogy össze van rakva, ez még csak a kezdet, úgyhogy szerintem ebből azért biztos, hogy lesz még több. Úgyhogy Betty, szurkolunk nektek nagyon. Jó?
3: Nagyon köszönjük, szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a hívásodat. Köszönöm mindenkinek, hogy legyen szép napja.
1: Szia, minden jót. Szia. Na, jó van. Csadjuk, menjünk.
2: Tetszik ez nekem. Nagyon szuper.
1: Egyébként tényleg össze vannak, a szakmailag látszik azt, hogy sokat dolgoztak rajta a lányok, úgyhogy le a kalappal. Úgyhogy igen. A kezdetek hete, és akkor ez egy 2 napos történet, úgyhogy várják a kismamákat a Balassagyarmati Kórházban.

0: történt hétfőn reggel.
1: Jó kis programmal készül a kismamák számára a Balassagyarmati Dr. Kenesai Albert Kórház rendelő intézet. Erről beszélgettünk az előzőekben Bocsár Betty szülésznővel, főnővérrel, mégpedig ugye a születéshete országos program kapcsán kérdezkedik rá a Balassagyarmati intézmény erre a történetre, és még ahogy beszélgettünk itt a dalok alatt, a Sanyikából még jönnek elő ezek a régi emlékek, még az első napokról, hetekről, ugye?
2: Hát persze, mert tudod, ugye az emberek át kellett hangolódnia, tehát hogy nem azt most kiabálsz, érted a feleségednek, hogy hol vagy, gyere már, meg mit, hanem úgy tényleg figyelembe kellett venni, telefont le kellett némítani, amikor mondjuk a Ramcsika aludt, a vezetékes telefont szó szerint mellé tettem, hogy még nehogy megcsörrenjen. Akkoriban még nem nagyon volt mobiltelefon, ő 95-ben született, nekem 2000-ben lettem ugye először mobilom, és akkor a vezetékest is kihúzó. Tévét vagy a rádiót nagyon-nagyon halkan, csak éppen szólt halkan. Emlékszem rá, hogy nagyon jól tudott aludni zenére.
1: Na, és az tök
2: volt
1: jó.
2: Ilyen szlovák kereskedelmi rádió.
1: Az igen, arra csapatta, nem valami jó magyar rock rádiót nyomtál volna neki, vagy valami.
2: Nem, hát akkor még nem jöttek ilyen adók, de honton csak a szlovák zenei adók jöttek, és azt hallgatta, és azon olyan jókat aludt, órákig nyugalom volt, és akkor mi is tudtuk végezni a dolgainkat. Hát bizony, ez egy teljesen más életvitel, mindent megváltoztat, tehát ha jön is valaki, akkor vele is, hogy halkan beszélni, ilyenkor altatásra, tehát alkalmazkodni kell, megváltozik az életed, és igen, fel kell nőni ehhez a feladathoz. Hát mi is még fiatalok voltunk, hát 20 éves volt, amikor a Ramcsi megszületett. Ezért nagyon fiatal voltam.
1: Ha, igen. Igen. Most megint be lehetne hozni ezt a témát, hogy most ez a fiatal vagy nem fiatal. De most ugye mondjuk egy 20 éves, érted, mire gondolok?
2: Tehát, igen, hogy hát most nem vállalnának gyereket, szerintem a mai 20 évesek.
1: Igen. Úgyhogy a lényeg az, hogy akkor itt a szülészet, nőgyógyászati főosztály az azért most már egy picit kilépett e program kapcsán, és ugye tényleg annyi kérdés merülhet fel nyilván a leendő szülők is meg fejében, hogy erre azért tényleg kell egy picit.
2: Nagyon tetszik, hogy nyitottak, kommunikáció, stb. És ez a legfontosabb egyébként, tehát, hogy a félelmeket, az aggodalmakat le tudják küzdeni a kismamák is, meg hát a papák is, mert nyilván az apukák meg féltik, ugye a drága a szerettüket, a gyereküket, hát hogy ne. Úgyhogy remek program ez, mindenkinek csak ajánlani tudom, éljetek a lehetőséggel, drága.
1: Igen, és ez a kezdet lesz szerintem, hogy így egy picit, ahogy mondta egyébként a Betty is, hogy egy rendszer szintű szemlélet, azért itt a szakmai dolgok már konferenciával kezdett, ugye, mint friss, kvázi márciusban kinevezett főnővér, tehát, hogy nem radikális átalakításokat akar, hanem azt, hogy jól és frankon működjön az osztály, úgyhogy ennek akár az egyik első lépése is például ez a program, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok, és lesz majd tél még. Sanyika, ez szerintem jó.
2: Mindenképp.
1: Ahogy mondtuk, azért olyan mélységben nem megyünk, mint ugye a gátizom torna, de sok mindennel tudunk majd azért foglalkozni ebben a témában is. Na jó van, menjünk tovább, örülünk, hogy itt vagytok, maradjatok velünk.

0: műsor támadott.
1: Reklám.
2: Balassa Gyarmati Speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CH Klíma.hu.
6: Minden hónapban óriási akciók a

0: Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
4: Tudja, mit akarok?
5: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
4: Te vagy minden idők legjobbja.
1: Michael. A mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 7 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
8: Kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből Csak Gábor. Erről a városvezető saját közösségi oldalán számolt be. Bejelentésében úgy fogalmazott, sok támogatóval, lokálpatriótával és baráttal folytatott beszélgetés után hozta meg döntését. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem elsősorban a választási vereség vezetett a kilépéshez, bár annak felelősségét részben ő maga is vállalja. Mint írta, hosszú éveken át gyakran került konfliktusba pártjával és a kormány döntéseivel, ugyanakkor végig lojális maradt a Fideszhez, még a szerinte szinte minden elemében elrontott kampány idején is. Csak Gábor szerint döntésének legfőbb okai személyi és szervezeti problémák, amelyek miatt szkeptikussá vált a párt megújulásával kapcsolatban. Úgy véli, a mai politika már nem működtethető hagyományos pártszervezeti struktúrákban, ugyanakkor hangsúlyozta, számára most már elsősorban Balassagyarmat fejlődése a fontos, minden energiáját erre kívánja fordítani. A polgármester közölte azt is, hogy döntése nem jelent közeledést sem a Tisza párthoz, sem más hazai politikai erőhöz, hanem éppen a függetlenséget és a pártoktól való távolságtartást jelképezi. Hozzátette, elveit és értékeit megtartja, és továbbra is minden politikai szereplővel partner kíván maradni Balassagyarmat érdekében.
9: Dunakeszin a Kossuth Lajos utcai járda felújítása május 4-én kezdődött meg, a munkálatok befejezése pedig az időjárás függvényében napokon belül várható, olvasható a város honlapján. A beruházása a Kossuth Lajos utca páros oldalát, a Szent Imre körforgalomtól egészen a Toldi utcai gyalogátkelőig tartó szakaszt érinti, ahol a korábbi járda állapota már indokolttá tette a felújítást. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a régi burkolat több helyen baleset veszélyessé vált, és a gyalogos közlekedést is megnehezítette. A mostani fejlesztéssel biztonságosabb és kényelmesebb lesz az áthaladás.
10: Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót-Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat.
9: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
7: Időjárás.
9: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
6: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diósjenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan.
11: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
12: Ez a reggeli ritmus.
13: Ez történt hétfőn reggel.
14: Jó utat kívánunk az utolévőknek, sziasztok! Folytatjuk a reggeli műsorunkat itt a 95.7-en és a 91.9-en, meg persze hello a streamereknek is, megafonfm.hu. Oli csak Ádámot halljátok továbbra, és Karvaj Sonyival robogunk előre, és egy fontos témát tárgyalunk ebben az órában át. Sándorom, jó reggelt neked is!
15: Jó reggelt nektek is, és a hallgatóknak is, neked is! Telefonszámunk, ami a Viber számunk, ingyenes 0-35-66-22-62, üzenetrögzítős telefonszámunk 0-35-95-7-95-7.
14: Igen, és Hollókő felé vesszük az irányt, és ugye követtük a témát az elmúlt, lehet azt mondani, hogy években, ugyanis ugye az volt a sztori, hogy hát bezárt az iskola Hollókőm, mert hogy egy kevés volt a gyerkőc, ugyanakkor jó pár szülő nem hagyta ezt a történetet gyakorlatilag annyiban, és hát nagyon komoly erőt fecöltek bele, szerveztek, szülőket hívtak össze, végigjárták az összes lehetőséget és utat, azért, hogy ez a suli, ez újra induljon. És az egyik...
15: Ez egy Honton is nagy harc volt annak.
14: El is hiszem.
15: Én is harcolt, amikor a gyerekek átkerültek Hontról Kemencére, meg aztán Patakra, tudod? És én nagyon-nagyon ágáltam, mert bocsánat, a hülye szülő csinálta azt, hogy mert az ő gyereke sokkal értelmesebb, mint hogy egy honti iskolában tanuljon. Elindult egy, bocsánat, lavina, és ezáltal a gyerekeket elvitték.
14: Különböző iskolában, de egyébként meg nem kell, de egyébként meg nem kell a szülőt ágálni.
15: Tudom, hogy a szülők csinálták ezt.
14: Hát ne haragudjál, azt akarod...
15: Éves gyereknek buszozni reggel 7 órakor, hát azért...
14: De ne haragudj, de az, hogy én szülőként azért tudom azt, hogy mondjuk ez az iskola, vagy az iskola utána járok, az én gyerekemnek mi lesz a jó, tehát azért az nem egy utolsó szempont, hogyha tudja azt, hogy mondjuk a gyereke nem tudom én, tudásban, vagy bármiben, tehetségben mondjuk egy kicsit jobb, akkor egy erősebb iskolát választ, hogy akkor az tudjanak foglalkozni. Szerintem az iskola választása...
15: 6-7 évesen azért még nem fog eldőlni az, hogy a gyerekből
14: hát pont akkor fog elindulni azt, hogy milyen alapozott megérteni.
15: Nem értek egyet veled.
14: Én igen, mert most mi van akkor, hogyha ott vagy mondjuk, nem tudom én, egy honti iskolában, azon a szinten a gyerkőc az tök jó, Marika néni, Juliska néni, akkor kapja neki a négyeseket, ötöseket, stb. És akkor bekerül mondjuk egy városi gimibe, és akkor gyakorlatilag elhasal, mert hogy ami ott volt Marika néni, meg Júcsika néni által érted, osztályozva.
15: A Júcsival ugyanez?
14: Az meg akkor ilyen kezdve kiderült, hogy hát az a négyes, meg az ötös, az nem pont olyan négyes ötös.
15: Mint... Kitűnő tanuló volt Honton, bekerült hatosztályos gépbe Balassagyarmatra, ugye a Balassiba. A Ramcsi bekerült, és halott, szenvedett a hármasért.
14: Hát,
15: És
14: akkor miért ne válaszol a szülő akkor? Tehát érted? Tehát, hogy én ezzel szerintem nincsen gond.
15: Jó, csak erre később úgyis rájön meg, akiben van akarat, az úgy.
14: De ne jöjjön már rá, akkor érted, 14-5 évesen, hogy akkor most itt fogod veretni, miközben azt hittetek, hogy a Ramcsi egy éltanuló, aztán meg kiderült, hogy nem. Tehát ugye azért ez is egy érdekes történet. Na mindegy, visszatérve Hollókőre, nagyon sokat szervezkedtek a szülők, tankerület, akkor itt ugye a Gödi Budaszem iskola is közrejátszott, akkor az is lehetőségen felmerült, és mondtuk azt az egyik szülőnek, ugye Menzel Dániel volt a vendégünk, hogy hát szóljon, figyeljünk, nyomon követjük az eseményeket, erről többször beszámoltunk, és április utolsó napjaiban jött a hír, hogy sikerült és újraindul a Hollókői iskola. Ugye legutolsó hozzászólásokban akkor még azt írták, hogy max. 3-4 hely maradt az első osztályban, lehet, hogy ez azóta már egyébként betelt, és annyit lehet tudni, ugye, hogy a Hollókői iskola a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskola leendő telephelye, így az átjelentkezés meg a beiratkozást ugye a Varsányi iskolában kell majd megtenni a szülőknek, ez egy kis technikai történet, úgyhogy a lényeg, hogy sikerült a Daniéknak. Beszélgetünk vele akkor mindjárt, hogy mennyire volt rögös az út, és akkor most hogyan tovább. We were

0: Yeah, you should take it off.
1: Ez történt hétfőn reggel.
2: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, és akkor sikertörténet. Annyira örülök, hogyha tudok olyan sztorikat nektek itt tálalni a reggeli műsorban, amellyel az elmúlt években többször is foglalkoztunk, nyomon követtük, és ugye a vége az kétes volt, mert hogy vagy sikerül, majdnem, és aztán hál' Istennek happy end a vége, és arról tudunk beszélni, hogy, hogy sikerült. Úgyhogy egy ilyen sztori a suli alapítás Hollókőn, amelyet ugye ez előbb elkezdtünk egy picit visszatekkel.
3: Pozitív dolgokról mindig jó beszámolni.
2: Igen, meg az, hogy itt ugye az, hogy a közösség, a szülőknek az összefogása az, igen, hogy mentek érted a falig, és mindent megpróbáltak, és a tankertől kezdve nem hagyták annyiban a történetet. És ugye, ahogy mondtuk az előbb is, gyakorlatilag ugye arról volt szó, hogy a kevés gyereklétszám miatt ugye bezárták az iskola, így van, és a szülők nem hagyták, és hát mindenfajta alternatív utakat keresve arra törekedtek, és ez több éves történet volt, hogy ez a dolog visszaforduljon, és megint legyenek csemeték a Hollókői iskolába, és egy pár nappal ezelőtt megtudtuk mi is azt, hogy sikerült, és újraindul a Hollókői iskola. Április végén olyan 3-4 hely maradt még az első osztályban, nem tudom, hogy azóta ez változott, de mindjárt
3: menjünk, kiderül. Iratkozzunk mi be, és akkor már a létszám telik.
2: Lehet, hogy rám fél le, hogy megtanuljak újra normálisan írni egyébként. És ugye ami fontos, hogy ugye a Varsányi Hunyadi Mátyás általános iskolának a leendő telephelye lesz a Hollókői iskola, tehát ugye itt a Kanyó Juditékkal lehetett, vagy tudtak így kooperálni, gondolom én, majd erről is beszélgetünk, és hát 2020. szeptemberében, tehát most majd ősszel nyitja meg újra a kapuit, és egy óriási, óriási meló volt ez, ugye emlékszem, hogy itt akár a Gödi Búzaszem iskola neve is, meg az ottani tanterv, vagy módszertan az, ami előjött, és akkor ezzel kapcsolatban is mentek a megfejtések, ötletek, és azt írják, hogy nem csak ugye, hogy újraindul a suli, hanem megújult szemlélettel, friss szakmai tartalommal és modern pedagógiai módszerekkel kezdik meg.
3: Én egyébként nem is hagytam volna, hogy megszűnjön bármelyik iskola, és ez gyakorlatilag a falu életét tudja működtetni. Ezzel lehet egy falut életben tartani, ahol van óvoda és iskola.
2: Igen,
3: ez abszolút, egy alap abszolút dolog, én azt gondolom.
2: Igen. Na, úgyhogy ugye szülővel tudtunk mi az elmúlt években többször is beszélgetni, aki ennek a csapatnak volt a tagja, akik nem hagyták annyiban, Menzel Dániel, úgyhogy a Dani itt van a vonalban, és akkor tudunk egy picit beszélni erről a sikerről. Szia Dani, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt! Köszi szépen a meghívást, na, és hát a felfedezés.
2: Hát figyelj,
4: nagyon jó volt hallgatni.
2: De arra úgy, de hogy tényleg ezért emlékszem rá, hogy a Norbival is annyira izgultunk, meg annyira tényleg szorítottunk, mert mondtad azt, hogy nagyon sok dolgot próbáltatok, és mentek a fórumok, és tényleg időt, pénzt, energiát tettetek bele rengeteg szervezéssel, és nagyon izgultunk, hogy ez meglegyen, meg pláne azért is, mert hát bírjuk Hollókőt, Szabó Csabiékat is, tehát egy klassz kis közösségről van szó. Úgyhogy akkor mesélj tényleg, hogy akkor hogy sikerült, mert mi volt az az út, ami aztán úgyhogy kiderült, hogy akkor na erre felé kell menni, és akkor akár mondjuk a varsányiak is a képbe jöttek.
4: Igen. Ugye, hát, ahogy mondtátok, ugye megtörtént a beiratkozás, több gyerek is lett, mint amennyi kell az újraindítás.
2: De jó!
4: Ugye, hát nem alapítunk, hanem igen, és ez egy fantasztikus dolog, úgyhogy rettentően izgatott vagyunk, igazából még most se fogtuk fel igazából, és hát még most jön a munka nagy része, ahogy mondtátok, azért két év munka van ebben is, és én itt a szülőket emelnénk ki még nagyon, tudod, akik megértették azt, hogy ez rajtuk múlik. Hogy kellenek hozzá, hogy ők mit szeretnének a gyereküknek, mi transzparensen mutattunk végig, hogy hol tartunk, mit lehet, és kitartottak. Sok fórumot tartottunk, beszélgettünk velük, megismerkedtek a szülők is egymással, a gyerekek is. Tehát már most ott tartunk, hogy a gyerekek már nem ismeretlenek egymással, nem úgy indulnak az iskolából, hogy hello, szia, ki vagy, mindenki fél van, hanem már van már egy kis nyugalom ebben az egészben. Ami pluszba jött, ugye, hogy sok tanítóval beszéltünk, mert ugye a szakmai hátteret ugye a tanker adja és a tanító, ugye a NAT-ot betartva, viszont ugye a cél, hogy a Búzaszem iskolából minél több minden elemet áthozni, ezért lesz, ez egy mintaiskola. És a tanítónk, aki meglátta ebbe az egészben a fantáziát, aki itt fog lakni, ugye az Ófaluban.
2: De jó!
4: Ugye a igen, és a polgármesterünk ugye, ahogy ígérte, támogatja az itt lakhatást a tanítónknak, úgyhogy 50%-os kedvezmény kapott az Ófaluba, úgyhogy ez azért szerintem elég jó, hogy
2: tök jó.
4: Az UNESCO-rökségből fog feljárni tanítani.
2: Hát de figyelj, egyébként bocsánat, hogy zárójel, de pont igen? Ez, érted, hogy milyen, nem is mondanád, hogy hülyén hangzik, hogy a lelki töltetet kap mondjuk egy tanító, hogy érted, egy ilyen helyen ébred fel reggel, igen, és innen igen megy be az iskolába, nem? Tehát, hogy ez valami, igen, ez egy ilyen nagyon különleges történet, zárójel bezárva. Igen.
4: Igen, és ugye egy dolog, hogy hatalmas háttérrel rendelkezik szakmai területen, és még most is képzi magát, tehát folyamatosan, tehát van ugye fejlesztő pedagógus, komplex mozgásterápiás végzettsége van, és ami nekem még fantasztikus, tehát egy dolog, hogy meglátta ebben az egész buszdámban a lehetőséget, de még a robotikával is otthon van.
2: Wow!
4: Tehát ő több helyen, többször úgy tanította a stratégiai gondolkodás, hogy padló robotokkal.
2: Aha.
4: Ugye, ami egy olyan eszköz, ami a jövőbe vezet, és azt, hogy képzeld el, hogy a gyerekek úgy tanulhattak itt Hollókön, hogy az, hogy megélhetik a tradíciókat, a hagyományokat, hogy ott lesz a várva akár egy történelmóra, vagy az, hogy megnézhetik azt, hogy mondjuk a kovács hogy dolgozik, hogy mekkora munka az, hogy valami ott előálljon, akár, akkor majd tervezünk egy mintakertet, állattenyészt. És emellett ott lesz még az is, hogy igen, ha sikerül pályáznunk rá és pénzt szerezni, akkor lesznek például padló robotok, hogy a logikát, a logikai lépéseket is tudják jobban tanulni a gyerekek, amellett, hogy sakkoznak is.
2: Nagyon jó.
4: Úgyhogy ez rettentően izgalmas az egész. Ugye az, hogy továbbra is természetesen a tanker adja a szakmai hátteret, ugye mi, mint Hollókő Öröksége Oktatási Egyesület, és majd a jövőben ugye lesz majd egy szülői munkaközösség is, ugye azon leszünk, hogy a tanítót és az oktatást, a sulit, ahogy csak tudjuk, támogassuk, tehát amit lehet, megteremtsünk, és együtt tudjon dolgozni szülő, gyermek, tanító. Amit még nagy feladatot láttunk, ugye, mert Hollókő igazából geográfiailag rettentő jó helyen van. Tehát itt a környező falukból is, hogyha majd jönnek később gyerekek, azért könnyen elérhető. Viszont azért vannak, akik távolabb vannak, úgyhogy most azt próbáljuk majd, mint nagy feladat, hogy igenis valamilyen utazási támogatást, akár aha, valahogy egy buszra, egy sofőr, egy kis benzinre, hogy össze tudjunk szedni, hogy igazából legalább egy irányba vagy egyszeri utat tudjunk segíteni busz a szülőknek.
2: Igen.
4: Úgyhogy hogy ebbe ez, amit még látunk, ez még egy nagyobb feladat, de ezen is rajta van, már folynak beszélgetések. Ugye említetted a Varsányi iskolát, igen, ugye az igazgató Justin Claudia ugye beadta, ez egy kicsit hosszabb folyamat, ugye a kérvényt, ugye, hogy hozzájuk csatlakozzunk, hozzájuk tartozzunk, és ez azért jó, mert ugye a Varsányi iskola is hasonló szemléletet képviselők is, aha, látják ez a búza szemlélet, és most is már vannak olyan dolgok, ami ebben a szemléletben van. Úgyhogy szerintem így együtt ez a két iskola egy nagyon jó példát fog mutatni, akár a megyében is mondhatom ezt, úgyhogy hogy nagyon-nagyon várjuk a jövőt, a szülőket is, ahogy egyre jobban, tehát már most aktívak, tudod? Abszolút mindenki mondja, hogy ki mihez ért, mit tud segíteni, akár még lesz olyan, akikkel együtt festjük ki a sulit, mert azért picit fel kell új tanítani, mert ugye egy évig azért nem volt oktatás. Viszont ami még szerintem nagyon jó dolog, hogy egyes, hogy majd költözik be a tanító, és képzeljétek el, tehát, hogy már most fog ilyen iskolába segítő kis programot tervezni a gyerekeknek, hogy könnyebb legyen az óvodából az iskolába menetel.
2: Aha.
4: Tehát, hogy ezzel is foglalkozik, mert igazából mindig elmondják, hogy az óvoda, az iskola, ez egy nagy lépés, nagy váltás. És ő erre is tesz egy plusz energiát, hogy könnyebb legyen a gyerekeknek, és ami még szerintem nagyon jó, hogy az egyik szülő például egy gyógypedagógus. Aha. És vele együtt föl fogja mérni a gyerekeket, hogy az idegrendszeri fejlettségüket. És erre tudnak, képzeld el, egy speciális tornát javasolni, amit otthon tudnak a gyerekek szülők.
2: De jó.
4: Végezni, és én ezt sose értettem, hogy én is később olvastam bele, és napokat lehet beszélni, hogy tud a torna az idegrendszeri fejlesztésben segíteni.
2: Ja, nagyon szuper lekattintani.
4: Úgyhogy mi köszönjük szépen, tényleg sok energia van, sok azért a hétvégék, a munka utáni extra munkák ebben.
2: Hát hogy?
4: Ott tartunk, hogy ugye sok volt a bizonytalankodó, tudod, és meg is értem, de visszatudtuk adni a reményt a szülőknek, a gyerekeknek, hogy igenis ez egy alulról jövő kezdeményezés, és ők kellek hozzá az emberek, akik hisztek ebbe, úgyhogy most ott tartunk, hogy az, hogy legyen egy teljes első osztály, még 3-4 hely maradt. Még 3-4 hely, és úgyhogy
3: mi megyünk,
4: még úgy érzi,
2: nem tudjuk ki a kicsiket.
4: Én is visszamennék.
2: Hát ilyen iskolában egyébként abszolút mennék. Hát Dani, figyelünk rátok továbbra is, jó, és akkor nagyon nagy gratulom, mert példaértékű, amit összehoztatok, úgyhogy sok sikert nektek, nagyon szurkolunk, és majd figyelünk rátok. Jó?
4: Köszönjük, ha úgy van, bárki írja nyugodtan a Suli újra a Hollókős Facebookra, vagy a Suli hollókő@gmail.com-ra, és várjuk a megkereséseket. Köszönjük szépen!
2: Köszönjük, vigyázzatok magatokra! Sikerül. Szia Dani, szia, minden jót neked! Szia! Gyerekek, ennyi. Ez nincs mit hozzáfűzni gyakorlatilag, úgyhogy megyünk kis, és emészszük a hallottakat.

0: Ez történt hétfőn reggel.
1: Ja, jó is volt hallgatni Menzer Dánielt az előzőekben. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert hogy elindul a suli. Elindul a suli hollókön ősztől, hál' Istennek. És amin gondolkoztam még, nem tudom, hogy ti hogy vagytok, kedves hallgatók, de az, hogy azért itt egy nagyon brutálisan előszülői közösség az, ami megmozdult.
2: Hát igen, van összetartás, tény is való. Látod, már most készülődnek, és munka után, meg minden tevékenység után, szabadidő, nyáron kifestik az iskolát, mert ugye nem volt benne tanítás sokáig, és nagy az összefogás, óriási, ez nagyon tetszik ez a kezdeményezés.
1: Igen, mert hogy azt érzed belőle abszolút, hogy nagyon hogy óva féltik a gyerekeknek a jövőjét, tehát hogy nagyon támogatják a tanítót, azt, hogy milyen programok lesznek, nyilván NATO-n belül miket fognak tanulni, tehát hogy már most ismerkednek a gyerekek, tehát egy olyan pluszra indul a csapat, hogy az, ami elképesztő, ebben brutálisan nagy szülői plusz munka van, mert belegondolsz, nem tudom, tehát hogy azért például Balassagyarmat tekintve mondjuk, tehát nem harsog a Facebook azzal kapcsolatban, hogy akkor mondjuk milyen szülői közösség áll össze. Gyereket elviszed reggel, elhozod őt fél ötkor, vagy négykor, akkor jöntől kezdve ennyi. Ugye, bemenjek én még ott munka után, még az iskolában foglalkozni, nem tudom. Talán mondjuk ez vidéken dívik jobban.
2: De azért meglep az, hogy a gyarmaton ez nem működik.
1: Lehet, hogy nem tudok róla, bár mondjuk eszembe jutott az például, amikor a Dózsa György iskolának a kerítését lefestették a szülőkkel együtt, akkor még ugye Drága Szabó Csabi volt az igazgató. Igen. Tehát, hogy rémlenek ilyen dolgok, de az, hogy azért ilyen horderejű összefogás, az azért példátlan történet, és hát látod, hogy elmentek a falig is, azt lehet mondani. Tehát helyes, nagyon brutál, helyes. Amit ugye
2: összefogás. Van összefogás, van akarat, és látod, az eredménye is megvan.
1: Igen, abszolút. És azon gondolkodom, hogy igen, beszélünk majd még velük. Kíváncsi vagyok majd a tanévkezdésre. Ugye? Tehát, hogy arra kíváncsi vagyok, hogy indul neki ennek az egésznek a csapat, hogyan tovább, mert ugye ez csak a kiindulási pont, most már jön egy kemény meló, hogy akkor a szülői közösség is tanítsa a gyereket, és hogy milyen elmészet töri órára, és kiviszed, hogy várhoz őket. Hát az mi? Ez mi ember? Hát az milyen? Érted? Ófaluban a világörökség részén él a tanító.
2: Látod, ez a tanár is, hogy mennyire elszánt, és mindenben nyitott, kreatív, mindenben ott van.
1: Igen. Ezt csak így lehet csinálni, és ugye de ilyenkor látod azt, hogy mi a kis közösségnek a szerepe, vagy az előnye, hogyha mondjuk egy ilyen ügyben össze kell fogni, össze kell zárni, és tenni kell. Úgyhogy a kalappal, úgyhogy a Daniékat nem felejtjük el, a tanévkezdés után beszélgetünk majd még vele egy kicsit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Minden hónapban óriási akciók a

0: Erotika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: Gödön a tervek szerint zajlik a Huzellati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola tetőfelújítása. A város polgármestere Kamerer Zoltán közölte, a tankerület támogatást nyert a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán. Ugyanakkor a megítélt összeg csak az A épület tetejének felújításához volt elegendő. Ezért a város a megfelelő mértékig kiegészítette a teljes felújításhoz szükséges összeget. Az önkormányzat által saját forrásból vállalt B épület teteje már elkészült, amint egy 35 millió forintos beruházással megszűnt a beázás. A Rétsági Önkormányzat pótnapot biztosít azok számára, akik ma nem veszik át az esővízgyűjtő edényeket, tájékoztatta rádiónkat az egyik önkormányzati képviselő. Bakó Mónika elmondta, az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy második alkalmat is meghirdetnek majd, a napokban döntenek ennek időpontjáról. A balassagyarmati nyomozók elfogtak egy 31 éves őrhalmi és egy 17 éves ipolyszögi tolvajt, akik két őrhalmi ingatlanba törtek be. Az elkövetők az egyik ház udvarára a kerítésen átjutottak be, majd a konyhajtót megrongálva mentek be az épületbe. Többek között egy hiányos zsolnai porcelánkészletet, egy benzines fűkaszát, egy babakocsit és mintegy 500 napelem leszorító elemet vittek el a házból. A másik ingatlannál szintén a kerítésen átmásztak be, majd az ajtót benyomva jutottak a házba, ahonnan egy vaskályhát loptak el. A két betöréssel csaknem 1 millió forintos kárt okoztak. A rendőrök eddig csak a zsolnai készletet találták meg.
5: Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat.
6: Adatvezérelt élelmiszertermelést, a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz. A tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be. A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítására Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok árusítását. A horvát parlament a napokban fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a településeknek, hogy a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák a szeszes italok eladását az üzletekben, trafikokban és szaküzletekben. A korlátozása a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik.
3: Időjárás.
5: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diósjenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most megadjuk a reggel ritmusát. Ez a reggeli ritmus.
7: Ez a reggeli ritmus.

0: ez történt kedden reggel.
1: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, meg vagyunk, és akkor tablóverseny, amelyet ugye Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum hirdetett meg, és amelynek egy pár nappal ezelőtt megett az eredménye a virtuális térben. Ugye, mert hogy egyrészt ezek a tablók, ezek ugye kikerülnek a boltoknak a kirakataiba.
2: Tudod, hányszor megálltunk régen még a Tündiben, mentünk Balassa gyarmatra, és ő mindig így megcsodálta. Na meg amikor udvaroltam neki, mi Salgótanyában randiztunk nagyon sokat, tudod, és akkor mindig megálltunk ilyen tablók előtt, és nézegette, és mindig mondta, meg elolvasta a neveket, ki aztán, hogy kik milyen ruhában vannak, és nem tudom, percekig ott tudott állni, és gyönyörködni a tablókban, és ez minden bolt előtt kim volt szinte.
1: Igen. Ez én is szoktam látni a városban, az elmúlt napokban láttam azt, hogy kikerültek.
2: Ez még működik, ez még
1: megvan. Abszolút, megállnak a járókelők, megnézik, abszolút ez egész
2: működik. Mert tudod, nagyon sok esetben ilyen tablós sztori, akkor volt, ha mentünk osztálytalálkozóra, és akkor ízik innen a folyosón ott nézelődtünk.
1: Igen, de ez egyébként ez abszolút működik, és ugye azt akarta a centrum, hogy ne csak akkor fizikálisan lehessen ezeket megnézni, hanem akkor virtuális térbe is bepattintja ezeket, és ha már bepattintotta, akkor egy ilyen versenyt hoz létre.
2: Ez előbb is eszembe jutott, hogy? Mikor vezettük fel a témát, hogy te úgy most mit, otthon vagy, munka, és akkor szembe jön veled egy ilyen gyakorlatilag az interneten, hogy akkor tablóverset megnézni, tehát olyan gyerekeket megnéznél, akiket mondjuk nem is ismersz.
1: Hát én végig, szerintem mit csináltam? Végignéztem, hát ez a munkám, hogy ezt megnézem.
2: Jó,
1: az összeset.
2: De ha nem a munkád lenne, hanem csak
1: ja.
2: Úgy.
1: Figyelj, én annyira nem vagyok, tehát én a fészen csak a munkám miatt lógok, tehát én inkább az utcán nézem meg ezeket egyébként. Viszont nagyon jók, amelyek elkészültek, és valamelyik egészen zseniális, és tényleg vannak olyan témák is benne, amik egy-egy filmre, vagy éppen sorozatra asszociálnak, hogy itt a Stranger Things-re, aztán itt ilyen Disney-s történetre valaki oda teszi mellé a kedvenc filmjének, vagy kedvenc sorozatának a nem tudom, kis ikonja is ott volt, tehát hogy vannak egyébként nagyon jók, és ugye ezt meg...
2: Joki kalapban kellett
1: az
2: volna.
1: Az biztos
2: lenne.
1: Neked olyan lett volna. Igen, tehát nagyon jó témák voltak, és ugye hat helyezést említett meg alapvetően a centrum, és ugye minket nyilván a dobogósok érdekelnek. Ugye egy Salgótarjáni és hát egy balassagyarmati intézmény között dőlt el az első három hely, mert hogy második lett a Salgótarjáni Táncsics Mihály Technikum 13D-s osztálya, míg ugye a harmadik lett a Balassagyarmati Mixát Kálmán Technikum és Szakképzőiskola 13 KV-ja, hogy 58 ezer megtekintése, meg 1000 lájkkal, és első lett szintén ennek a sulinak a 13D osztálya, 89 ezer megtekintést és 1300 lájkot hozott ez a tabló, úgyhogy Cibolya Márk, hát elköszönő egykori osztályfőnök az, akivel beszélgetünk arról, hogy volt-e, nem tudom én, egy kis toborzás, vagy egy kis osztás, tehát hogy jött ez az óriási szám, és alapvetően, hát maga mondjuk a tablónak a tematikája, ma mindjárt elmondom, hogy nagyon mit lehet látni rajta, az milyen is hogy jött, úgyhogy Márk itt van a vonalban elvileg. Szia, jó reggel, tanár úr!
3: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Szia, Márk!
1: Na hát, óriási gratula akkor nektek. Na, hogy indult ez az egész történet? Akkor kicsikét mesélj, mert hogy akkor a legaktívabbak akkor ti voltatok, hogy mondjam, osztottátok, toboroztatok, hogy megmozduljanak rátok a lájkolók meg a szavazók?
3: Igazából ugye meglepett minket a versenyben, nem tudtuk, hogy lesz egy ilyen. Jött először egy e-mail, hogy küldjük be a tablókat, és hát aztán belelkesedtünk. Most őszintén egy rendészosztályról van szó.
1: Igen.
3: 6000 versenyen vesznek részt, tehát ugye a versenyszellem bennük van, és tényleg meg lett mozgatva mindenki, tehát ugye ott a barátok, a rokonok, a nem tudom én, a szomszéd, a munkatársak, a szülők, tehát hogy ott mindenki nagyon-nagyon rátuppan, mondjuk így.
1: Aha, na és akkor azért a tematikáról beszéljünk egy picit, nem mondtuk el a hallgatóknak sem, hogy meg akkor Karvas Anyi is azért itt vakon lássa, azt tudja az, hogy milyen tematika mentén készült el maga a tabló. Én persze látom, és tök jó pofad, azért ezt mondjuk el a hallgatóknak.
3: Igen, hát mondhatnánk azt, hogy ez egy ilyen inverse tabló, ugye, hiszen rendész osztályról van szó, igen. És éppen a másik oldalra kerültek a diákok, meg én jó magam is osztályfőnökként, úgyhogy éppen egy ilyen rabosítási folyamat van.
2: Mikor a hóért takasztják.
1: Nem, tudja, tudod, ez úgy néz ki, hogy amikor tudod, az amerikai filmekben szokott az lenni, ugye, hogyha valamilyen bűncselekményt elkövetsz, akkor ugye bevisznek a börtön előtt, bevisznek egy irodába, és akkor ugye beállsz egy ilyen olyan helyszínre, ahol le tudnak téged fotózni, hogy balra kell fordulni, jobbra kell fordulni, és akkor közben a kezedben van egy tábla, hogy akkor neked mi a rabszámod, és akkor befotóznak így egy ilyen, nem tudom én, beskálázott háttér előtt, és akkor a márkék ezt hozták össze, meg valami fajta új lenyomatos történet van a háttérben, én jól látom.
3: Így van, így van. A háttérben pedig egy új lenyomat van, és persze ez a piros-kék szín begyűlött, ugye, tehát próbáltuk azt az egész rendészvonalat megjeleníteni.
1: Egyébként kinek volt az ötlet, olyan saját kútfól jött ez neked, vagy bedobták a közösbe a srácok, lányok?
3: Osztályfőnök jóra, és akkor mondjuk, hogy skatok, milyen tabló legyen. Aha. És akkor onnét indultunk, hogy ne is legyen tabló.
1: Komolyan? Hogy?
3: És na most figyelj, megy az ötletelést, tudod.
1: Ja, jó, oké.
3: Tudod, ilyenkor minden van. Jó, és akkor jött így sorba, hogy mi lenne, hogyha ilyen lenne. Hát először egy kicsit, megmondom, egy kicsit tartottam tőle, hogy most ez így mennyire fog átmenni. Igazgató úrral kértem is, hogy mit szól hozzá, azt mondta, hogy mehet, jó, akkor jó.
1: Á, Miklós utána nyitott az ilyen kis poénokra, nem?
3: Igen. És akkor utána a gyerekekkel, hogy most mi legyen, hogy mi legyen ott. És aztán így össze, tehát, hogy ez teljesen a diákoknak az ötlete volt. Én ott ugye gyorsan csináltam egy ilyen kis órát, tehát ott osztályfőnöki órán, ott egy kicsit rajzolgattam, összeraktam, hogy kb. Akkor így néz neki. És akkor utána Suba Ákosnak elküldtem, hogy valami ilyet szeretnénk.
1: Na, és akkor az Ákos akkor összehozta ilyen szuperre.
3: Így van, és ugye figyeltünk arra is, hogy ott a diákok mögött ez a skála, ez valós, tehát mindenkinek a magassága helyes legyen, tehát...
1: Jaj, tényleg! Nagyon-nagyon vagytok! Várjál, most nézem!
3: Hát az nem csak úgy oda van téve.
1: Tényleg, tehát Bódi Ferenc 170-180 között van, te meg mondjuk a 180-at hasítod alulról, még mondjuk nem tudom én, Bachmann Tamás Béla az már 180 fölött van, 185 környéke, tényleg? Tehát, hogy
3: ez... Igen,
1: persze,
3: erre figyeltünk erre is.
1: Alá a kalapa. Igen. Na és akkor hogy érzed magad tanárról? Azért mindig egy ilyen, hogy mondjam, csak még egy picit tudunk így lelkizni, és ugye mint osztályfőnökként akkor egy csapat kiröppen a technikum falai közül, ilyenkor azért ez...
2: Mindig egy fájó.
1: Jó, osztályfőnökként persze azért ez mindig azért egy fájó történet. Nem?
3: Igen, és különösen ugye most már ez egy 5 éves történet, ugye régebben 4 éves volt, ez az első osztály, ami 5 évig van itt, tehát nyilván ez egy sokkal több idő, ami alatt nagyon sok minden történik. Jók is, rosszak is, mindenféle, tehát ahogy az így megszokott, tehát ez nyilván nem egy egyszerű eset majd elengedni.
1: Persze.
3: A csapatot. Most ugye már ilyen valahol a kettős lét között vagyunk, mert hát vallattak be még vizsgázni, érettségizni visszajönnek, még ezt a nyereményünket valahol közösen majd elköltjük, tehát hogy azért még
2: nem lesz egy közös vacsora?
1: Igen, bocsánat, ugye azt elfelejtettem mondani, hogy ugye a centrum a 100.000 forintot biztosít nektek egy közös programra, ugye ez volt az első díj.
3: Igen.
1: Úgyhogy igen. Majd kitalálják, mi lesz belőle.
3: Akkor fogunk ötletelni, hogyha levegy ez a kis stresszes dolog.
1: Oké, na akkor nagyon sok sikert még mindenhez nektek a következő napokban is, és hát egy jó bulit nektek erre az ösztöröfenésre majd, és hát le a kalapot, tök jó a tabló, úgyhogy élvezétek a sikert, tanár úr. Köszönjük, hogy itt voltál. Szia, minden jót, szia. Azért el lehet mondjuk egy százasból már menni partizni, bulizni, nem?
2: Szerintem egy jó vacsora.
1: Mennyien vannak? 3-6 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hát simán, tehát egy százasból már lehet egy út bulizni.
2: Jó vacsora az osztálya.
1: Nem csak bármit el tudsz még azért. Mondjuk, ja, az nem, hogy kijön egy jó vacsora belőle.
2: Persze, és jó beszélgetés, visszaemlékezés, tudod, és igen. Nosztalgia.
1: Ha minden már lemegy ilyenkor, tudod, hogy akkor... és akkor kész, így elkészülnek a dolgok. Abszolút. Úgyhogy cukik, mondjak még azért egy-kettőt, mert hogy...
2: Persze, mindenképp.
1: Igen, mert hogy azért vannak mondom jó tematikák. Igen, itt láttam a Szent Györgyi Albert Technikumnak, hát nem is tudom, hogy ez micsoda. valami fajta ilyen fekete-fehér-szerű tájkép a háttér, aztán a kereskedelmének, hogy a Salgótarjánban mondom, ilyen Disney-s tematika. Igen, aztán ugye itt a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakközőiskola 13 kávéjének egyébként ott van egy torta, bor, kiöntve két pohárban, ott van egy kis, nem tudom én, tudod, vágódeszka van ott, egy lábas, van ott egy számológép, egy kis szatyorkában gondolom valami ajándék, egy próbababa rajta egy kosztümmel, tehát hogy azért is mutatja azt, hogy mi minden tanultak ők. Mert igen, egyébként nagyon pofások és nagyon jók, én azt tudom. Szerintem mindegyik egyébként azt lehet mondani. Úgyhogy,
2: én örülök, ha kreatívak tudnak lenni, azok, és ez egy jó dolog.
1: Azok. Jók, egyébként nagyon jók. Úgyhogy igen. Úgyhogy gratulál a Mixátnak, jó, mert hogy ők lettek a legaktívabbak, és akkor tényleg azért meg tudták mozgatni a családot, a barátokat, mindenkit, úgyhogy igen, 100 000 forint, azon azért lehet valamit kezdeni.

0: ez történt kedden reggel.
1: Szép reggelt kívánunk továbbra is mindenkinek, és hát óriási gratula innen is a Balassagyarmati Mixát Kálmán Technikum és Szakképzőiskola 13D-s deákjainak, mert hogy hát ők lettek a királyok, pontosabban az ő családtagjaik, rokonok, ismerősök és mindenki, aki megmozdult ebben az egészen, hogy ők nyerték meg a Nógrád Vármegyei Szakképzési Centrum tabló
2: versenyét.
1: Így van a 13D-sek. Szép is ez, hogy még a végén lesz egy ilyen 100.000 forintos összeborulás még itt, ha lemegy az érettségi meg minden, ugye?
2: De ez olyan jó egyébként.
1: Már hát mire gondolsz?
2: Megvan ugye a mi összekovácsoló ereje. Amúgy is egy hát mondjuk nem Norbiból kiindulva, magamból, mert én meséltem, pont beszélgettünk egy pár hete a ballagásokról, hogy én végigbőgtem a ballagást.
1: Ja,
2: tényleg. Eleztattam könnyeimmel.
1: Tényleg, body, fú, ekkora gáz vagy, igen.
2: Na, és akkor a Norbi meg, mit bögtél meg, ízét, na mindegy. Szóval, de azért ez egy olyan utolsó összetartási lehetőség, egy utolsó összeröffen is, ahogy a volt osztályfőnökön mondta, Isten nyugosztalja, Szörösi Feli bácsi, hogy tényleg, és ezáltal tudod mit, lehet, hogy még inkább összehozza az osztályokat, és ezáltal talán nem szakadnak el egymástól, mint a legtöbb esetben, mert ballagás közös, mi soha nem veszítjük el egymást, mi tartjuk a kapcsolatot, meg találkozunk, minden osztálytalálkozón is ezt megfogadjuk, ugye?
1: Aha.
2: Aztán már másnap már semmiség. Hív valamelyik osztálytárs, nem van, majd visszahívom, hát engem is szülinapomon volt osztálytársam hívott, azóta se hívtam vissza.
1: Figyelj, nekünk is pont idén van a 20 éves, mert 2006-ban ballagtunk el, azt hiszem, de nagyon az elmúlt években nem nagyon. Mondjuk az is megint más, hogyha valaki 8 osztályost végez, vagy 5 osztályt, ahogy mondta egyébként már a Márk is, azért ott összeszokik egy kicsit jobban a csapat. Nálunk mindig voltak ilyen, legyen ilyen, tudod, hogy akkor találkozzunk, elkezdték a szervezést, aztán nem sikerült, nem tudom, én érdektelenségbe csapódott, az egyik iskola osztálytárs az Sopronban van, a másik Budapesten, a harmadik meg nem tudom.
2: De mondjuk ez a tablós sztori, ez mindig megmarad, és ez mindig téma tud lenni.
1: Hát
2: erre jó lesz nekik visszaemlékezni. Emlékszel, és akkor, hogy ott álltunk a tablón, és akkor rabruhában látszódott a rabszám, meg mit tudom.
1: Azaz.
2: Ez mindig téma tud lenni, ezzel mindig lehet röhögni, érted?
1: Igen, abszolút.
2: A másért nem, emlékként mondjuk van egy ilyen mesős, borús délután, rossz kedved van, megnézed, és akkor esetleg még elküldöd valakinek, hogy emlékszel, egy kis nosztalgia.
1: Szép ez, is ez. Igen. Ez jó. Úgyhogy gratula, mert ugye, ahogy mondtuk, tényleg ilyen Barcelona-Macs Lagotore verseny és ki élelődött akár. De hát Sanyika, ez van most. Gyarmatiak nyertek. Jó, már akkor a harmadik hely is a biénk volt. Úgyhogy ez van.
2: Attól még hajrá, Salgotari.
1: Jó, legyen igazad.
2: Köszönöm.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
5: Tudja, mit akarok?
6: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
5: Te vagy minden idők legjobbja.
1: Michael. A mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 9 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből Csak Gábor. Erről a városvezető saját közösségi oldalán számolt be. Bejelentésében úgy fogalmazott, sok támogatóval, lokálpatriótával és baráttal folytatott beszélgetés után hozta meg döntését. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem elsősorban a választási vereség vezetett a kilépéshez, bár annak felelősségét részben ő maga is vállalja. Mint írta, hosszú éveken át gyakran került konfliktusba pártjával és a kormány döntéseivel, ugyanakkor végig lojális maradt a Fideszhez, még a szerinte szinte minden elemében elrontott kampány idején is. Csak Gábor szerint döntésének legfőbb bokai személyi és szervezeti problémák, amelyek miatt szkeptikussá vált a párt megújulásával kapcsolatban. Úgy véli, a mai politika már nem működtethető hagyományos pártszervezeti struktúrákban, ugyanakkor hangsúlyozta, számára most már elsősorban Balassagyarmat fejlődése a fontos, minden energiáját erre kívánja fordítani. A polgármester közölte azt is, hogy döntése nem jelent közeledést sem a Tisza párthoz, sem más hazai politikai erőhöz, hanem éppen a függetlenséget és a pártoktól való távolságtartást jelképezi. Hozzátette, elveit és értékeit megtartja, és továbbra is minden politikai szereplővel partner kíván maradni Balassagyarmat érdekében.
10: Dunakeszin a Kossuth Lajos utcai járda felújítása május 4-én kezdődött meg, a munkálatok befejezése pedig az időjárás függvényében napokon belül várható, olvasható a város honlapján. A beruházása a Kossuth Lajos utca páros oldalát, a Szent Imre körforgalomtól egészen a Toldi utcai gyalogátkelőig tartó szakaszt érinti, ahol a korábbi járda állapota már indokoltá tette a felújítást. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a régi burkolat több helyen balesetveszélyessé vált, és a gyalogos közlekedést is megnehezítette. A mostani fejlesztéssel biztonságosabb és kényelmesebb lesz az áthaladás.
9: Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diós Jenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót-Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyag mennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
2: Időjárás.
9: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diós Jenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most megadjuk a reggel ritmusát.

0: ez történt kedden reggel.
1: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, robogunk tovább a meg a slágereket, meg a híreket követően a mikrofonnál. Oricek Ádámot halljátok, Karvas Anyi, jó reggelt kívánok neked is újfent, meg a hallgatóknak is, hello!
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szép napot, jó munkát, jó utat az úton lévőknek, vezessetek óvatosan, szóljon a megafon, jó hangosan, ahogy szoktam mondani.
1: Így van, és akkor beszélgetünk erről a vágatlan május mozgalomról, amit egy pár nappal ezelőtt hirdetett meg a leendő élő környezetért felelős miniszter Gajdos László. A felhíváson ugye azt mondta, arról beszélt, hogy hát úgy néz ki, hogy idén sem fogjuk megúszni az aszályt, és ugye azt mondja, hogy ilyenkor különösen fontos az, hogy a növényzet takarja a talajt, hogy az ne száradjon ki annyira, és ugye ő úgy érvel, hogyha a füvet gyakran vágják, akkor sokkal többet kell öntözni, ezért azt kéri, hogy aki teheti, az legalább májusban ne vágja le a füvet.
2: Én már az idén vágtam, és aktuális lesz egy bizonyos része, mert oda voltak még pakolva dolgok, tudod, itt az új háznál.
1: Aha.
2: És hát most elpakoltunk már onnan, és akkor láttam, hogy valamelyik nap le kell tolnom, valamelyik délután. Figyelj, a múlt héten, nem is tudom, talán szerdán este jött egy kis esőcske.
1: Uh-huh.
2: És olyan gyorsan beszívta a talaj, hogy szinte reggelre semmi. Tehát érezted az eső illatát, és akkor úgy, hol van ennek nyoma? Tudod, esetleg egy kis sár, vagy valami.
1: Igen.
2: Semmi. Ahogy esett, azt úgy el is nyerte. Pedig ugye egész szép, csendesen esett szerda.
1: Hát az kevés. Éjszaka,
2: még ki is
1: kevés. Hát
2: akkora utánpótlásra lenne szükség, hogy őrült.
1: Igen, úgyhogy ez egy országos program, és erre szépen rápattannak az önkormányzatok. Többek között Balassagyarmat városra is csatlakozott, és hát én kíváncsi vagyok majd a lakosok hozzászólásaira, vagy véleményére. Bocsánat, ezzel kapcsolatban, mert hogy ugye a polgármester Csak Gábor arra utasította a GAMESZ munkatársait, hogy a május folyamán, ugye amennyiben nem esik értékelhető mértékű csapadék, akkor a közterületeken ne végezzenek fűnyírást, csak a legszükségesebb esetekben, és az így felszabaduló erőforrást majd locsolásra fogják fordítani, és erre kérik a magántulajdonosokat is, hogy hasonlóan tegyenek a közterületen, meg a saját kertekben. Na azt ugye tudni kell, hogy hát te halálosan érzékeny a Balassagyarmat is arra, hogyha nincs levágva fű.
2: Tehát, hogy hát erre mindenki szerintem.
1: Ez annyira pattan, hogy ez valami hihetetlen egyébként. De azt tudom, hogy azért az elmúlt években is mi többször beszélgettünk erről, tehát hogy nem egy, hogy mondjam, friss történet ez legalábbis a városvezetés részéről, mert amikor ezek az aszályos időszakok voltak tavaly és tavaly előtt is, akkor én emlékszem, hogy sokszor előjött az, hogy akkor úgy vágták le a füvet, hogy úgy próbálták levenni, nem tarra, hanem akkor hagyták. Tehát, hogy ilyen megoldásokkal próbálkozott az elmúlt években már Balassagyarmat önkormányzata. Én kíváncsi leszek a lakosoknak a véleményére, úgyhogy majd erről beszélgettünk mindjárt, és a Gábor fölhívjuk telefonon, hogy akkor számít-e nem tudom én, nagy felháborodásra, avagy sem, és hogy tényleg akkor ez hogy fog történni, úgyhogy egy pár dal, és beszélgettünk Balassagyarmat polgármesterével.

0: Ez történt kedden reggel.
1: Ne vágjuk le a füvet ebben a hónapban. Ez többek között a témánk, ugye, Sanyika, ebben az órában?
2: Igen, ennyire egyszerű, de hasznos felhívásról beszélgettünk ezekben a percekben Csak Gábor polgármester úrral, mert ugyanis szükség van erre az intézkedésre.
1: Így van, egy országos történetről van szó, amihez ugye Balassagyarmat város önkormányzata is csatlakozott, és ahogy mondtuk az előbb is egyébként, nem egy új keletű dolog az, hogy a városban, vagy a GAMESZ egyébként valahogy próbál lavírozni akközött, hogy akkor nincsen tarravágás és nincsen milliméteres fű, meg akközött, hogy ugye elégetlenek a lakók azzal, mert hogy magas a fű, és benne mondjuk nem tudom én, sok a szúnyog. Tehát az elmúlt években próbáltak valami ilyesmit, mert látták azt azért a vezetés részéről, akár a parkvezetés részéről, hogy itt valami megoldást kell találni, viszont ugye most erre az országos keringőre is ugye rábólintottak. Ezért persze egyébként én tartok ettől a lakossági, hogy mondjam,
2: tehát, hogy nem fogják betartani a
1: tudod, lakosság? Hogy mennyire hátvisak erre az egészre. Tehát, hogyha már olyan a fű, hogy még egyébként még bírná, de nem bírja, akkor már miért nincs levágva a fű?
2: Na persze.
1: Mindig ez van egyébként.
2: Ilyenek vagyunk. Meg
1: otthon is. Tehát, hogy ha már mondjuk 3 mm-rel több is, mert nem úgy néz ki, mint egy golfpálya, akkor már le kell vágni a füvet is. De sokszor mondtuk erről, egyébként tényleg most már jönnek vissza az emlékek. Többször beszélgettünk az elmúlt években arról, hogy akkor ne. Picit hagyjuk meg, legyen hajnali harmat, érted például. Igen. Tehát, hogy ilyen sztorik azért itt mentek. Úgyhogy erre most országosan is rákéretkedett nagyon sok önkormányzat, többek között aztán nálunk itt Nógrádvár megyében Pásztó is például Balassagyarmat mellett. Úgyhogy mire lehet akkor itt Balassagyarmaton számítani ez ügyben, és akkor mit fog, vagy hogy nem fog tenni a GAMESZ? Erről beszélgetünk a polgármesterrel, Csak Gáborral. Szia polgármester úr, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok! Hát nem csak a GAMESZ, nyilván a GAMESZ az közvetlen hatással van, hanem ugye megkértük a városi polgárokat is, meg nyilván vállalkozókkal is kapcsolatban vagyunk, külterületek, nagyobb területek kezelésében. Egyetlen egy oka van ennek most egyébként, mert nyilván amikor nincs ilyen helyzet, akkor ekkora szükség erre nincsen, és mi azért, ahogy mondtad, nem szoktunk tarvágásokat csinálni, már csak azért sem, mert azért ezeknek komoly költsége van. Az aszályhelyzet, tehát az áprilisi esőzések katasztrofálisak voltak, tehát nagyon kevés csapadék esett, és hát májusra is szörnyű előrejelzések vannak, és hát ugye a növekedés, a méhek és hát számtalan élőlény tekintetében a május az egy kardinális időszak.
1: Bizony.
3: Úgyhogy ebből a szempontból én örültem annak, hogy kvázi egy központi kampányhoz lehetett csatlakozni, és nem kell különcnek lenni abban a tekintetben, hogy mondjuk itt radikálisabb változást hozunk létre, úgyhogy épp végigértünk az egyszeri fűnyírással.
1: Igen.
3: A városban, még egy-két parcella van hátra, ahol ezt befejezzük, és valóban adtam utasítást, hogy akkor májusban, ha nem esik eső, akkor ezt most egyelőre felejtsük el, és hagyjuk a természetet növekedni. Ugye nyilván, ha magasabb a fű, akkor a hőháztartása a talajnak, a vízháztartása is egész máshogy működik.
1: És akkor a GAMESZ-ék ez alatt akkor ők inkább locsolni fognak, polgármester úr?
3: Hát igen, ugye azt el kell mondani, hogy Balassagyarmat városa nagyságrendileg 300-400 fát ültet minden évben, egy budapesti kerület szokott ennyit, zárójelben megjegyzem, és hát nyilván a facsemeték, a cserjék, frissen ültetett cserjék a száraz időszakokat hasonlóan megsínlik, és hát nyilván a felszabaduló erőforrásokat, azokat locsolásra fogjuk fordítani. Egyébként a magasabb fű esetén a locsolás sem szükséges, tehát ugye az ember a kertben magasabbra hagyja a füvet, akkor nem kell annyit locsolnia se.
1: Igen.
3: És hát nyilván a csapadékmentes időszak az a víz hiánnyal is járni szokott, ugye a kutakban is csökken a vízszint, az Ipolyban is, tehát tehát a víztakarékosságot is szolgálja egyébként az efféle döntés.
1: Köszönjük szépen, és akkor azt javasoljuk, mert akkor bíztatjuk a hallgatóinkat is tényleg, hogy akkor hasonlóan tegyenek, mint a balassagyarmatiak, és akkor azért...
3: Így van, annyit feltétlen jegyezünk meg, még mielőtt palota forradalom történik, hogy egyrészt nyilván ez nem vonatkozik a parlagfűre és az egyéb invazív növényekre, tehát amik károsak, és amiket írtani kell, azt a hatóság ugyanúgy ellenőrizni fogja, tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor a parlagfűt nem kell kiirtani a kertbe, azt ki kell. Ahogy az invazív növényeket is ki kell pusztítani, és nyilván a balesetmentesítés érdekében, a kilátás érdekében azért a szükséges helyeken továbbra is folyni fog a fűnyírás, csak a nagy balassagyarmatnak egyébként több mint 60 hektár belterületi parkja van, tehát ezeken a területeken fog leállni májusban a fűnyírás, de még egyszer mondom, az allergén növények tekintetében, vagy a balesetveszély elkerülése érdekében azért folytatni fogjuk a munkát.
1: Oké. Okay. Tiszta polgármester úr, köszönjük szépen, és akkor
3: hajrá. Köszönöm a meghívást, további szép napot.
2: Szia, kellemes napot, szia.
1: Tudod, mi jutott még eszembe?
2: Igen.
1: Az, hogy talán, nem is tudom, Szolnokon láttam azt a jó példát, hogy egy ilyen öntöző közösség alakult, és összejön egy csipet csapat, nagyjából 4-5-6-7 fős csapatról van szó, és ők önkéntesen, esténként végigmennek bizonyos beoktatás alapján az utcákon, és öntözik a fákat még pluszban, amellett ugye, hogy a város ezt megteszi nyilvánvalóan minden nap.
2: De nagy.
1: Nálatok nincsen ilyen?
2: Nem tudok róla, nem tudom. A szomszédot láttam már locsolni, meg mit tudom én, a fákat is, meg ott még Gyálon is anno, a Pista is, meg a Zsoltiék is csinálták, meg nyilván ugye én is, de így önkormányzat részű, vagy összefogás tekintetében.
1: Még ezt nem hallottátok. Mindegy, közösségi összefogás is tud hozni egyébként ez is. Ahogy mondtuk, ugye Csak Gáborról azért beszélgettünk, mert hogy a város is a vágatlan májushoz kapcsolódott, és már pörgetem a posztokat folyamatosan, és látom azt, hogy például Nógrád vármegyében a pásztói polgármester is az, aki szintén ráment erre. Úgyhogy azt mondta Gábor, ugye, hogy itt nem azról van szó, hogy minden furra meg lesz hagyva, és akkor nem tudom én, 2 méteres óriás parlagfűek fognak nőni mindenhol, meg hogy itt egy dzsungelszerű állapot lesz Balassagyarmaton, nem mondtam, mondjuk egy szűk hónap alatt, hanem azért mondjuk a parlagfű, meg az ilyen invazív dolgok, növények, azok el fognak tűnni azért, ugye Sanyi?
2: Hát persze, nyilván. Erre most tényleg szükség van, és ez a mi érdekünkben történik, úgyhogy ne bántsatok senkit ezért, meg ne morogjatok, bízzunk abban, hogy tényleg hamarosan lesz tartós eső, mert tudom, és tudjuk mindannyian, májusi eső, aranyatér.
1: Igen, aranyatér, csak nem jön, ugye ez a probléma, kedves hallgatók, úgyhogy igen. Én kíváncsi leszek a kommentekre majd, meg arra, hogy ki, hogy fog vélekedni a városról.
2: Meg hogy betartják-e a lakosok ezt a dolgot, tényleg.
1: Szerintem fogják?
2: Szerintem nem. Bocsánat, de én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatosan. Szerintem nem. Tesznek az egészre nagyibbe. Ő neki, ha nagy a fű az udvarába, a ház előtt, úgyis letolja, érted? Vagy jön a pünköst hétvége, jönnek a vendégek, a rokonok, hát nehogy már ott díszelegjen a nagy fű. Hogy ne tolná le? Nem.
1: Hát figyelj, azt egyébként ilyenek jöttek kommentekbe, hogy örömmel olvasom a felhívást, én magam már csatlakoztam, nagyon hasznos döntés.
2: De hogy duma legyen ez?
1: Békásan 2 napja, mint az őrültek nyírják a füvet, ezt valaki írja, ugye, hogy ez szomorú. Aztán valaki azt, hogy... bocsánat, igaz is. Nem hazudok. A kábelgyári parkolóval szemközti invazív bambuszszerű bokrokat azért vágják le, mielőtt nagyon megugranának, annak nem számít, milyen asszály van ránő az útra. Erre szerintem már Csak Gábor a beszélgetésben válaszolt is. És a parlagfűves területekért sem lesz bünti. Erre is megjött a válasz.
2: De lesz bünti, ha nem vágod a parlagfűvet.
1: Azért mondom, lesz erre válasz. Megjött. Büszke vagyok a szülővárosomra. Nagyon helyes. Helyes. Mi van még itt? A volt házamnál az új lakók ezt már tavaly megtették, úgyhogy ott a megész nyáron nem vágták a füvet a ház körül.
2: Olyan.
1: Igen. ilyesmik jönnek kommentnek, vagy jöttek kommentben, úgyhogy én kíváncsi vagyok rá az, hogy hogy fog működni, és miképp fog majd működni, úgyhogy figyeljetek oda, és akkor együtt meg tudjuk ezt csinálni újult erővel.
2: Na nem.

0: cry. Ez történt kedden reggel.
1: Csak Gábor polgármesterrel beszélgettünk az előzőekben, Balassagyar Matte vezetőjével, mégpedig a vágatlan májust illetően, és ugye arról, hogy hát az önkormányzat is ugye rálép erre, és utasította a polgármesterét, a Gamest, hogy akkor locsolás van főleg, és nagyvágás nincsen, és ezt május végéig meg kell tartani, amennyiben nem esik normális mennyiségű eső.
2: Igen. Nyilván itt az asszály miatt van ez, ugye, hogy kevés csapadék volt áprilisban is, májusban is egyelőre, és Gábor elmondása szerint, bár szerintem ő sem tudhatja előre, azt mondja, hogy nem túl jók a kilátások májusra sem csapadék tekintetében. Hát majd meglátjuk, mint azért bízom abban, hogy fog esni az eső, de tényleg azért ezeket az utasításokat, ha lehet kérni, akkor tartsátok be. Most egy picit hanyagoljátok a fűnyírást. Persze a parlagfüvet attól írtani kell.
1: Bizony,
2: az,
1: ez fontos
2: az
1: volt.
2: Olyan fákot, amelyek balesetveszélyesek, vagy akadályozzák a kilátást, mondjuk egy-egy kereszteződésben, vagy ha olyan dolgot láttok, ami mondjuk nagyban befolyásolja az allergia szezont, akkor azokat természetesen ki kell vágni.
1: Igen, közben nézem a csoportokat, valaki azt írja, az ipoinfo.com is lehozta a hírt, hogy idióta állatok. Valaki szintben egy ilyet tol oda. Aztán valaki azt írja, hogy lesz gaz bőven, emberek már nem tudják, mit találjanak ki. Hát ilyesmiket azért dobál a nép. Úgyhogy azért számítok csörtére, de legyünk már türelmesek, jó? Tehát nem tudjuk azt egyszerűen, tehát ha azt nem bírjuk ki, hogy egy hónapig magas a fű, vagy magasabb a fű a megszokottnál, tehát érted, ennyi, akkor mégis mire számítsuk a következő években? Vagy hogy hogyan indulunk neki mondjuk
2: a
1: világ kihívásaihoz, vagy a mindennapoknak a nem tudom én, tehát hogy improvizál
2: nem
1: az ember.
2: Nem tudunk alkalmazkodni a váratlan dolgokhoz. Hát ez bebizonyosodott már többször is, tehát most csak nézzél meg egy baleset, ne adj Isten, és az emberek, az autósok türelmetlenek, tolakodnak, furakodnak, pedig tudja, hogy nem fog előre menni, tudja, hogy nem fog előbb szabadulni a dugóból, a fogságból, de azért próbálkoznak, érted? Mert 2 centivel vagy 1 méterrel előrébb van. Nem tudunk alkalmazkodni a környezethez, a váratlan helyzetekhez, de azt látom az információk alapján, amiket felolvasol, hogy ehhez sem. És pont ezt mondtam ugye néhány meg a slágerrel ezelőtt, hogy nem hiszek én abban, hogy az emberek ezt követni fogják, ezt a példát is.
1: De mi ezt követjük, Sanyika?
2: Jó?
1: Ennyi. Okay. És követjük a történéseket is a városban, hogy ez hogyan zajlik, úgyhogy beszélünk róla, hogyha van fejlemény.

0: Itt a vége, ennyi volt a ritmizálás, na holnap reggel folytatjuk, úgyis Annyikám?
1: Mindenképp így van, hiszen a hét második felében történő eseményeket is át kell hallgatni, át kell beszélni. Köszönjük a figyelmet, menjetek, bulizzatok, szórakozzatok, ahogy mondottuk, tegnap is jobbnál jobb, érdekesebbnél, érdekesebb és színesebb programok várnak rátok. Érezzétek jól magatokat, most jönnek a hírek, aztán Házi Attilával a Feedbit, mi elköszönünk. Szép szombatot mindenkinek!
0: Szevasztok, hello, hello!
1: Sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reklám.
4: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Andor Tamás.
8: Hírek.
9: Gödön a tervek szerint zajlik a Huzellati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola tetőfelújítása. A város polgármestere Kamerer Zoltán közölte, a tankerület támogatást nyert a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán. Ugyanakkor a megítélt összeg csak az A épület tetejének felújításához volt elegendő. Ezért a város a megfelelő mértékig kiegészítette a teljes felújításhoz szükséges összeget. Az önkormányzat által saját forrásból vállalt B épület teteje már elkészült. Amint egy 35 millió forintos beruházással megszűnt a beázás. A Ritsági Önkormányzat pótnapot biztosít azok számára, akik ma nem veszik át az esővízgyűjtő edényeket, tájékoztatta rádiónkat az egyik önkormányzati képviselő. Bakó Mónika elmondta, az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy második alkalmat is meghirdetnek majd, a napokban döntenek ennek időpontjáról. A balassagyarmati nyomozók elfogtak egy 31 éves őrhalmi és egy 17 éves ipolyszögi tolvajt, akik két őrhalmi ingatlanba törtek be. Az elkövetők az egyik ház udvarára a kerítésen átjutottak be, majd a konyhajtót megrongálva mentek be az épületbe. Többek között egy hiányos zsolnai porcelánkészletet, egy benzines fűkaszát, egy babakocsit és mintegy 500 napelem leszorító elemet vittek el a házból. A másik ingatlannál szintén a kerítésen átmásztak be, majd az ajtót benyomva jutottak a házba, ahonnan egy vaskályhát loptak el. A két betöréssel csaknem 1 millió forintos kárt okoztak. A rendőrök eddig csak a zsolnai készletet találták meg. Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót-Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a Portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz. A tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be. A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítására Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok árusítását. A horvát parlament a napokban fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a településeknek, hogy a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák a szeszes italok eladását az üzletekben, trafikokban és szaküzletekben. A korlátozása a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik.
6: Időjárás.
9: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
3: Közlekedés.
9: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diós Jenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most, ahol a sportos életmód
6: mindig sláger.
7: Fitbit.
4: Nagyon szép szombat délelőttöt kívánok mindenkinek, a Megafon mikrofonjánál Házi Attila délután 4-ig, én pedig mondom az aktuális időjárási helyzetet, mert bár éppen úgy tűnik, mintha minket nem is érintene az a kiterjedt csapadékzóna, ami Magyarországra jön, már pedig a helyzet az, hogy már egy óra sem kell neki, és ide jön a Dunakanyarba és Nógrád térségébe is, úgyhogy elered az eső, aki úgy döntött, hogy a délelőttöt mégiscsak valamilyen szabadtéri piknikezéssel tölti, az készüljön fel arra, hogy hamarosan föl kell szedni a pokrócot, de legalább egy esőkabáttal vagy esernyővel, aztán mehet tovább a buli. És hát áldozzuk be ezt a hétvégét, más nem is tehetünk annak, hogy ez a csapadék áztasson minket, mert nagyon kell a földeknek, a tavaknak, a folyóknak, úgyhogy szükségünk van erre a vízre, most nem érgelődjünk miatta. Ahhoz, hogy pedig megőrizzük a jó hangulatot, már is itt van Lizzo és a Juice.

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ötletesen pótolja Cserhát Surány az idén elmaradó Teszed környezetvédelmi akciót. Úgy döntöttek, hogy mások szemetét azért mégiscsak összeszedik egy önkéntes akció keretében, és ez éppen ezekben az órákban történik. A 9 órakor történt eligazítást követően most vágtak bele a hulladékgyűjtésbe. A Herencsény felé vezető úton és a Cserhát halál felé vezető úton a patkán és az árokban is dolgoznak. Ezt azoknak az autósoknak is mondom, akik éppen arra járnak, vigyázzanak az önkéntesekre és persze a tisztaságra is.

Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Május 16-án a Botondok és a Mózesek ünneplik a névnapjukat. A Botond régi magyar név, a magyar utónévkönyvben az áll róla, hogy a buzogány jelentésű bot szó származéka. A Mózes bibliai név pontos jelentése és származása még tisztázatlan, lehetséges, hogy egyiptomi héber alakja Moise, Móze. Az egyik magyarázat szerint a név jelentése fiú, és eredete az egyiptomi mes szóban kereshető. Egy másik megközelítés szerint viszont, ami a Bibliában is szerepel, a név jelentése vízből kihúzott. Kedves Mózesek és Botondok, boldog névnapot kívánok, azoknak pedig, akik a mai napon születtek, sok boldogságot, boldog szülinapot!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Dunamenti Kenguruk csapata kikapott a magyar krikket másodosztály második fordulójában a Budapest Lion Kings csapata ellen. A védekezéssel kezdő kenguruknak nem sikerült megfelelő számú wicket szerezni, így 194-es számú célszámot kellett üldözniük ütésük során, ami biztató egyéni teljesítmények ellenére sem sikerült. A Dunamenti Kenguruk kezdő 11 játékosa Simon, Jeremy, Kaviska, Török, Nis, Nagy, Brett, Szabó, Petrányi, Aman és Marosi volt, ahol Kaviska és Aman debütált. A csapat a meccs után a szokásos kerti partin beszélte meg az eredményt, és próbáltak felkészülni már a következő játékra, ami június 6-án a Tuskers ellen lesz.

csüld meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek naplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél mi levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövő felől. Kezd az első emeleten, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila 11-kor, jönnek a friss hírek, utána pedig folytatjuk a legfrissebb horoszkópokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Minden hónapban óriási akciók a

0: Márka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, a tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be.
5: Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárati feliratot tegnap reggel közösen leplezte le a honvédelmi miniszter és az objektum parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, egy laktanya nem csupán egy név, nem csupán egy tábla a falon, hiszen a katonai bázis neve örökség, tartás és identitás. A Petőfi Sándor laktanya pontosan ilyen volt. Hozzátette, ez nem egyszerűen egy földrajzi hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák egymás követ generációi léptek a szolgálatba. Itt tették meg a legelső lépést. A miniszter ünnepi beszédében felidézte, a Petőfi laktanya nevét korábban Mária Teréziára változtatták. Az előző tárcavezető döntése nyomán történt mindez, és egyáltalán nem a katonák kérésére. Ruszin Szendi Romulus a ceremónián különösen visszásnak nevezte, hogy ezt a korábbi névváltoztatást éppen a Petőfi emlékév idején hajtották végre.
4: Május 29-én a Komáromi Tiszti Pavilonban rendezik meg az év vállalkozója gálát. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége az ünnepélyes díjátadón azokat a vállalkozókat és cégeket állítja reflektorfénybe, akik munkájukkal hozzájárulnak a felvidéki magyar közösség, valamint a helyi és regionális gazdaság fejlődéséhez. Az idei elismeréseket 5 kategóriában adják át. A szakmai zsűri kategóriánként 3-3 döntőst választott ki.
5: Valósággal felrobbantotta az internetet Palvin Barbara. A világhírű magyar modell Cannes-ban a 79. Nemzetközi Filmfesztiválon jelent meg először nyilvánosan, várandósan. Terhességéről már hetek óta pletykáltak, a megerősítés pedig rekordot döntött. Fél nap alatt csaknem 3,8 millió kedvelés érkezett a férjével közös posztjára, a hozzászólások száma pedig már a 42 ezret is meghaladja. Ez a népszerűség kiemelkedő, hiszen legutóbb az esküvői fotóik értek el hasonló sikert, összesen 6,5 millió lájkkal 3 év leforgása alatt.
3: Időjárás.
5: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diós Jenői elágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És most, ahol a sportos életmód
3: mindig sláger.
2: Fitbit.
6: 3 perccel 11 után a mikrofonnál Házi Attila. Andy Grammer és a Joy Soul, hamarosan előtte Joanne és a Love Me Better, most pedig Jason Derulo, itt a Slide In.

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, már is jön a Kos horoszkópja. Ma erősebben érezheti a belső motivációt, hogy valóra váltsa álmait. Ha nyitott a kihívásokra, előreléphet, és akár új lehetőségek is rátalálhatnak. Figyeljen arra, hogy ne vállaljon túl sokat egyszerre, mert a túl gyors cselekvés felesleges stresszhez vezet. Bika. A mai nap tökéletes lehetőséget kínál a pénzügyi stabilitás és a hosszú távú célok megerősítésére. Biztonságban érezheti magát a környezetében, és ezt jól használhatja fel új tervekhez. Ikrek. Szellemi frissessége és kíváncsisága segíthet ma új megoldásokat találni, akár személyes, akár szakmai ügyekben. Nagy lehetőség rejlik abban, ha kreatívan áll a problémákhoz. Rák. A szeretet és a kapcsolatok terén ma különösen érzékeny és együttérző lehet, ami lehetőséget ad arra, hogy mélyebb kapcsolatokat építsen. Segíthet másoknak, és így saját belső harmóniáját is megerősítheti. Az oroszlán számára a mai nap lehetőséget ad arra, hogy saját vezetői képességeit kamatoztassa és másokat inspiráljon. Ha maga biztosan lép fel, a siker nem marad el. Szűz. Ma erős érzése lehet a rend és a tisztaság iránt, ezért nagyszerű alkalom a dolgok rendezésére akár a munkahelyen, akár otthon. A precizitása most kifejezetten segíthet másoknak is. Hamarosan az is kiderül, hogy az ősszel és a télen születettek mire számíthatnak ma. Egyetlen megasláger, és jön a folytatás!

0: Horoszkóp.
1: A mikrofonnál Házi Attila, a folytatásban már is jön a mérleg horoszkópja. A harmónia és a szépség keresése a mai napon segíthet új perspektívát találni a mindennapi életben. Az érzelmi egyensúly helyreállítása erősebbé teheti a kapcsolatait. Legyen körültekintő, hogy ne hagyja figyelmen kívül a saját szükségleteit mások igényei miatt. Skorpió, ma erőteljes intuícióval és belső erővel rendelkezik, ami segíthet nagy döntéseket meghozni. Ha követi a megérzéseit, a fejlődés és a siker elérhető közelségbe kerülhet. Nyilas, a kalandvágy és az új lehetőségek iránti vágy segíthet ma abban, hogy új távlatokat fedezzen fel, akár a karrierjében, akár személyes életében. Ne féljen elengedni a régi dolgokat, mert csak így jöhetnek az új és izgalmas lehetőségek. Bak. A mai nap kiváló alkalom arra, hogy stabilitást építsen a karrierjében. A hétvége táplálja a jó gondolatokat, elhatározásra juthat a munkájában lévő jövőjét illetően. Vízöntő. Ma a kreativitás és az új ötletek hajtóereje lehet, ami segíthet valamilyen igazán különlegeset létrehozni. Az együttműködés és a közösség ereje segíthet abban, hogy gyorsabban elérje céljait. És végül itt vannak a halak. A mai nap lehetőséget ad arra, hogy elmélyedjen érzelmi világában és felfedezze a lelki harmóniát. Segíthet másoknak is a támogatásával, miközben megőrzi a saját belső egyensúlyát. Szerencsés napot kívánok mindenkinek!

nem csak Balassagyarmat közössége mozdul meg évről évre, Ipolyság is átvette ezt a szép szokást, júniusban lesz majd nekik futóverseny, méghozzá 7-én délután. Mozdulj Ipolyság! Jogging, nordic walking, séta és futás, ezek is a műsor részei lesznek. 2:30-kor indul a gyermekfutás, 3 órakor pedig 2,5 kilométerre, 5 kilométerre és 7,5 kilométerre is ki lehet majd rajtolni. A program központja a Liget lesz az Ipolysági 2. Rákóczi Ferenc utcában, online regisztráció pedig 6.-4-ig lehetséges. Mozdulj Ipolyság, június 7-én!

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
9: Tudja, mit akarok?
10: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
9: Te vagy minden idők legjobbja.
6: Michael.

0: Mozikban. Reklámot hallottak.
1: Dél van.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 16-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
2: Kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből Csak Gábor. Erről a városvezető saját közösségi oldalán számolt be. Bejelentésében úgy fogalmazott, sok támogatóval, lokálpatriótával és baráttal folytatott beszélgetés után hozta meg döntését. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem elsősorban a választási vereség vezetett a kilépéshez, bár annak felelősségét részben ő maga is vállalja. Mint írta, hosszú éveken át gyakran került konfliktusba pártjával és a kormány döntéseivel, ugyanakkor végig lojális maradt a Fideszhez, még a szerinte szinte minden elemében elrontott kampány idején is. Csak Gábor szerint döntésének legfőbb okai személyi és szervezeti problémák, amelyek miatt szkeptikussá vált a párt megújulásával kapcsolatban. Úgy véli, a mai politika már nem működtethető hagyományos pártszervezeti struktúrákban, ugyanakkor hangsúlyozta, számára most már elsősorban balassagyarmat fejlődése a fontos, minden energiáját erre kívánja fordítani. A polgármester közölte azt is, hogy döntése nem jelent közeledést sem a Tisza párthoz, sem más hazai politikai erőhöz, hanem éppen a függetlenséget és a pártoktól való távolságtartást jelképezi. Hozzátette, elveit és értékeit megtartja, és továbbra is minden politikai szereplővel partner kíván maradni balassagyarmat érdekében.
3: Dunakeszin a Kossuth Lajos utcai járda felújítása május 4-én kezdődött meg, a munkálatok befejezése pedig az időjárás függvényében napokon belül várható, olvasható a város honlapján. A beruházás a Kossuth Lajos utca páros oldalát, a Szent Imre körforgalomtól egészen a Toldi utcai gyalogátkelőig tartó szakaszt érinti, ahol a korábbi járda állapota már indokolttá tette a felújítást. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a régi burkolat több helyen baleset veszélyessé vált, és a gyalogos közlekedést is megnehezítette. A mostani fejlesztéssel biztonságosabb és kényelmesebb lesz az áthaladás.
4: Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót-Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat.
3: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyag mennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
1: Időjárás.
3: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
0: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diósjenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
5: Fitbit.
6: 4 perccel vagyunk 12 után a mikrofonnál, Házi Attila. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Mindjárt jön a Zanzibár, szólj már! Előtte a Pussycat Dolls, has-has, most pedig Jennifer Lopez-zel indul az ebédidő. I'm real!

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Dunamenti Kengurúk csapata kikapott a magyar krikket másodosztály második fordulójában a Budapest Lion Kings csapata ellen. A védekezéssel kezdő kengurúknak nem sikerült megfelelő számú wicket szerezni, így 194-es számú célszámot kellett üldözniük ütésük során, ami biztató egyéni teljesítmények ellenére sem sikerült. A Dunamenti Kengurúk kezdő 11 játékosa Simon, Jeremy, Kaviska, Török, Nis, Nagy, Brett, Szabó, Petrányi, Aman és Marosi volt, ahol Kaviska és Aman debütált. A csapat a meccs után a szokásos kerti partin beszélte meg az eredményt, és próbáltak felkészülni már a következő játékra, ami június 6-án a Tuskers ellen lesz.

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Ma Laska Fesztivált rendeznek a Nógrád vármegyei Kazáron, ahol egész nap szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket. Kézműves udvar, vidámpark, főzőverseny, múzeumok, veterán automotor kiállítás, ralliautó kiállítás, pankráció, tufataxi, bringóhintó, gyerekprogramok, kutyás bemutató, RC, modellautópálya és a Laska terasz étterem is várja a közönséget. Fellép a küszöbzenekar, a kazártorna egylet, a vasas tánckor és még sokan mások, és este 8-kor jön az igazi sztárvendég Dr. Albán. Igen, a 90-es évek egyik legnagyobb sztárja a könnyű zenében. Ma este 8-tól a Nógrád vármegyei Kazáron, a Laska Fesztiválon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
9: Tudja, mit akarok?
10: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
9: Te vagy minden idők legjobbja.
11: Michael. A mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: 13 óra van.
12: Itt.

0: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
0: Dunakeszin a Kossuth Lajos utcai járda felújítása május 4-én kezdődött meg, a munkálatok befejezése pedig az időjárás függvényében napokon belül várható, olvasható a város honlapján. A beruházás a Kossuth Lajos utca páros oldalát, a Szent Imre körforgalomtól egészen a Toldi utcai gyalogátkelőig tartó szakaszt érinti, ahol a korábbi járda állapota már indokolttá tette a felújítást. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a régi burkolat több helyen baleset veszélyessé vált, és a gyalogos közlekedést is megnehezítette. A mostani fejlesztéssel biztonságosabb és kényelmesebb lesz az áthaladás.
2: Három egyre nyert a balassagyarmati Talent 2019-es U19-es futballcsapata az SBTC ellen. Az MLS regionális bajnokságának 24. fordulójában Gubik Milán, Mics Olivér és Szabó Máté szerezték a győztes gólokat. Pécsi Róbert edző a mérkőzés után úgy értékelte a látottakat: jó pályán, jó időben, igazi egységes csapatként játszottak a fiúk.
3: Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárati feliratot tegnap reggel közösen leplezte le a honvédelmi miniszter és az objektum parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott: egy laktanya nem csupán egy név, nem csupán egy tábla a falon, hiszen a katonai bázis neve örökség, tartás és identitás. A Petőfi Sándor laktanya pontosan ilyen volt. Hozzátette: ez nem egyszerűen egy földrajzi hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák egymás követ generációi léptek a szolgálatba. Itt tették meg a legelső lépést. A miniszter ünnepi beszédében felidézte: a Petőfi laktanya nevét korábban Mária Teréziára változtatták. Az előző tárcavezető döntése nyomán történt mindez, és egyáltalán nem a katonák kérésére. Ruszin Szendi Romulus a ceremónián különösen visszásnak nevezte, hogy ezt a korábbi névváltoztatást éppen a Petőfi emlékév idején hajtották végre.
4: A mai Oroszország területén egy barlangban bukkahattak rá az első fogorvosi kezelés nyomaira, írja a 24.hu. A szakértő szerint a mintegy 60 ezer éves, egy neandervölgyi bal alsó állkapcsából származó záfog olyan mély lyukat rejtett, amelyet nem lehet pusztán szúvasodással magyarázni. Az orosz kutatók szerint a nyomok arról árulkodnak, hogy egyfajta őskori gyökérkezelést hajtottak végre. Az eljárás során éles kőeszközzel távolították el a fog legbelső részét.
5: Valósággal felrobbantotta az internetet Palvin Barbara. A világhírű magyar modell Cannes-ban a 79. Nemzetközi Filmfesztiválon jelent meg először nyilvánosan, várandósan. Terhességéről már hetek óta pletykáltak, a megerősítés pedig rekordot döntött. Fél nap alatt csaknem 3,8 millió kedvelés érkezett a férjével közös posztjára, a hozzászólások száma pedig már a 42 ezret is meghaladja. Ez a népszerűség kiemelkedő, hiszen legutóbb az esküvői fotóik értek el hasonló sikert, összesen 6,5 millió lájkkal 3 év leforgása alatt.
6: Billy Idol és az Oasis mellett szóló előadóként Phil Collins is bekerül idén a rock'n'roll híressége csarnokába. Emellett több szakmai különdíjat is odaítélnek, elismerik például Queen Latifah és Rick Rubin munkásságát. A végső listáról idén is egy 1000 fős, zenészekből és szakértőkből álló testület döntött. A 2026-os gálát november 14-én rendezik meg Los Angelesben.
1: Időjárás.
7: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
8: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diós Jenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
10: És most, ahol a sportos életmód
1: mindig sláger.
10: Fitbit.
11: 4 perccel egy után a mikrofonnál Házi Attila. A 90-es évek legjobbjai közül válogattam erre az órára. Jön a Charles és Eddie és a Would I Lie to You, előtte még az Entrance és a Stayin' Alive. Most pedig az NSYNC dala Tearin' Up My Heart, itt a Megafonban.

láncok a szemem alatt, ez volt az FLM itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A mai napon kiderül, hogy van-e valós erőbeli különbség a salgótarjáni SBTC és a Pásztó csapatai között a Nógrád vármegyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Mert a kettejük közötti pontkülönbség alapján állítható, hogy a salgótarjánnak papírforma szerint kellene nyerni a mai találkozót, ugyanis 61 ponttal állnak az élen, míg a Pásztó az 53 pontjával áll a második helyen, és íme, ahogy mondtam, éppen ők találkoznak egymással majd délután 5 órakor Salgótarjánban a Tóstrandon.

Let It Run, Kenin Cox szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. Múlt hétvégén Budapest adott otthont a 2026. évi szektorlabda egyéni országos bajnokságnak. A Váci Fortét 9 játékos képviselte az év legrangosabb eseményén, kezdjük a legkisebbekkel. A serdülő kategóriában Mártonfi Zoltán szerezte meg a bajnoki címet, míg az ifjúságiak mezőnyében bátyja Levente a második helyet csípte el a bajnok Rozman Teodor mögött. A Forte három fiatalja felülírta a papírformát és megtörte az elmúlt évek soproni hegemóniáját, bizonyságot téve arról, hogy a váci iskola még mindig az ország elitjéhez tartozik. A minősítéssel nem rendelkezők között Rauser Tamás képviselte Vácot, aki az esélytelenek nyugalmával vágott neki a versenynek, és talán ő lepődött meg leginkább, amikor az utolsó mérkőzés előtt a tabellára pillantva a második helyen látta a nevét. Az utolsó körben döntetlent játszott, amivel lecsúszott a dobogóról. A harmadosztályban nem szerepelt váci játékos, a másodban azonban ifjabb Morvai Tamás és Pozsonyi József is megmérette magát. Hát a sorsfintora, hogy épp egy csoportba kerültek, amiben Morvai magabiztosan jutott a legjobb 8 közé, az egyenes kiesések szakaszban gólt sem kapva jutott döntőbe, hogy ott felőrölje a testvériség játékosát Hidi Andrást, és megszerezve ezzel a másodosztályú bajnoki címet. Szatmári Károly esetében már a versenyen való részvétel is kérdéses volt az elmúlt hetek múló rosszul létei miatt, amit jó eséllyel vérnyomás problémák okozhattak. Végül azonban vállalta a játékot. Bár az első meccsen Magyar Antal ellen 4-1-es hátrányból kellett felállnia és egyenlíteni, a két nap alatt minden más mérkőzését megnyerte, így már két fordulóval a verseny vége előtt eldőlt a 2026. évi egyéni magyar bajnok, a Váci Forte játékosa, tehát Szatmári Károly lett. Ő ezzel a győzelemmel negyedszer lett országos bajnok. A második helyet nagy meglepetésre a testvériség játékosa Terjék Zsolt, míg a harmadikat a Döke Komlóról Fülöp Elemér szerezte meg.

Tom Grennan és a Full Attention szólt itt a Megafonban, a mikrofonnál Házi Attila. A Pest vármegyei öreg fiúk labdarúgó bajnokság északi csoportjában a Vác csapata vezet 37 ponttal, második a Verőce 35 ponttal, harmadik a Rétság 33 ponttal. A következő összecsapások, párosításai: Zebegény Szob, Vác Rétság, Penc Vác Duka és Vác Deákvár Vác Hartyán. Ez a jövő hét hétfő lesz, mindegyik mérkőzés délután 6 órakor kezdődik.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
3: 14 óra van.
1: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Adatvezérelt élelmiszertermelést, a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást.

0: kutatást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, a tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be.
1: Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárati feliratot tegnap reggel közösen leplezte le a honvédelmi miniszter és az objektum parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, egy laktanya nem csupán egy név, nem csupán egy tábla a falon, hiszen a katonai bázis neve örökség, tartás és identitás. A Petőfi Sándor laktanya pontosan ilyen volt. Hozzátette, ez nem egyszerűen egy földrajzi hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák egymás követ generációi léptek a szolgálatba. Itt tették meg a legelső lépést. A miniszter ünnepi beszédében felidézte, a Petőfi laktanya nevét korábban Mária Teréziára változtatták. Az előző tárcavezető döntése nyomán történt mindez, és egyáltalán nem a katonák kérésére. Ruszin Szendi Romulus a ceremónián különösen visszásnak nevezte, hogy ezt a korábbi névváltoztatást éppen a Petőfi emlékév idején hajtották végre.
2: Május 29-én a Komáromi Tiszti Pavilonban rendezik meg az év vállalkozója gálát. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége az ünnepélyes díjátadón azokat a vállalkozókat és cégeket állítja reflektorfénybe, akik munkájukkal hozzájárulnak a felvidéki magyar közösség, valamint a helyi és regionális gazdaság fejlődéséhez. Az idei elismeréseket 5 kategóriában adják át. A szakmai zsűri kategóriánként 3-3 döntőst választott ki.
3: Valósággal felrobbantotta az internetet Palvin Barbara. A világhírű magyar modell Cannes-ban a 79. Nemzetközi Filmfesztiválon jelent meg először nyilvánosan, várandósan. Terhességéről már hetek óta pletykáltak, a megerősítés pedig rekordot döntött. Fél nap alatt csaknem 3,8 millió kedvelés érkezett a férjével közös posztjára, a hozzászólások száma pedig már a 42 ezret is meghaladja. Ez a népszerűség kiemelkedő, hiszen legutóbb az esküvői fotóik értek el hasonló sikert, összesen 6,5 millió lájkkal 3 év leforgása alatt.
4: Időjárás.
1: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
4: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diós Jenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most, ahol a sportos életmód
4: mindig sláger.
6: Fitbit.
7: Néhány évvel ezelőtt értek vissza a 80-as évek ide a jelenbe. Ki tudja miért, nagyon felkapottá váltak, és ez a divat még mindig tart, nagyon-nagyon szeretik. Them, I'm your man, előtte Chaka Khan és az Ain't Nobody Soul, most pedig az Edda. Mi vagyunk a rock, itt a Megafonban, 4 perccel 2 után.
8: A

Ez a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Afro House, Deep House, DJ Henrik és Teddy, ők lesznek a Váci Piknik vendégei június 20-án szombaton délután 5 és este 10 között. A Váci Dunaparton a Zenepavilonnál lévő zöld területen rendezik meg a találkozót. Ide természetesen ételitalt, játékot, pokrócot mindenki saját maga kell, hogy vigyen. Viszont a körítés, vagyis az előbb említett zenei összetétel az abszolút adott lesz. Család, kapcsolatépítés, beszélgetés, játékok, és remélhetőleg jó idő várja majd a Váci Piknik résztvevőit június 20-án délután 5 és este 10 óra között.

0: Марафона.
1: I might never be the one you take home to mother.

0: Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. Ha éppen nem esik az eső, akkor mondhatjuk azt, hogy ez a borús, nem meleg és nem is hideg időjárás éppen optimális arra, hogy egy bringatúrára induljak, akár egy óriási távra is. Drégely Palánkon reggel fölültek a Nyeregbe és átmentek Ipoly-Balogra, aztán Nagycsalomjára, most pedig délután Ipoly-Nagyfalu, Ipoly-Hídvég és így vissza Drégely Palánkra a Szondi kiállító térbe és a turisztikai központba érkeznek meg, és ha jól tudom, akkor éppen egy pihenőnél tartanak éppen a kerékpárosok. Pásztor Ildikó, a szervező beszél arról, hogy mi vár rájuk még itt a következő kilométereken.
1: Ipoly-Nagyfalu érintésével érjük el Ipoly-Hídvéget, ami ugye megint azért egy nagyon fontos helyszín, mert a híd kapcsán ugye nem csak egy közlekedési úttá vált, ami egy nagyon népszerű és tényleg használt közlekedési út, és egyébként a Rózsafüzér, Szűzmária templom mellett több ilyen kis szakrális megálló is van. Nem is tudom, hogy hol fogunk megállni, mert sokszor nagyon spontán módon vannak a megállóink is, bár felvidéki kerékpáros barátaink segítségével állítottuk össze programokat. Ott is polgármester úrral is fogunk talán találkozni, aki átbocsát majd bennünket a hídon ismét Drégely Palánkra, ahol a turisztikai központban, Szondi kiállítótér és turisztikai központban zárul a program, hát amit ugye tudjuk, hogy Drégely várának és Szondi György helytállásának bemutató helye. 19 év alatt egyszer sem maradt el igazából.
0: Hát igen, ez pedig ugye azt jelenti, hogy bármilyen idő is legyen, mindig vannak olyan bringások, akikre lehet számítani. Ildikó, hát akkor az út hátralévő részére sok sikert, nagyon jó kilométereket élvezétek továbbra is. Képzeld, mi is tekerünk tovább. Már is jön Devon Cole és a Hey Cowboy itt a Megafonban.

Itt a Fitbit, a mikrofonnál Házi Attila. A Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola minden évben rendez egy pecás találkozót, egy versenyt a gyermekek számára. Idén ez május 30-án szombaton lesz a nyíriesi hatos tó vizén. A program 7:30-kor kezdődik gyülekezővel, majd pedig sorsolás 8:15-kor, a verseny pedig 9 és dél között várható, mérlegelés pedig a versenyt követően eredményhirdetéssel 13 óráig. Fontos, hogy csak érvényes kiváltott állami horgászjeggyel lehet indulni, név osztály megjelölésével. Kizárólag úszós készség használata megengedett. Karikás haltartó kötelező, minden halat a mérlegelés után visszaengednek majd, kivéve a törpe harcsát. Etetőanyagról és csaliról minden indulónak magának kell gondoskodni. Amit pedig a végén kaphatnak, hát értékes nyeremények az első 3 helyezetnek, és minden indulót vendégül látnak egy finom frissítőre. Ez tehát a Dózsa György Általános Iskola PECA versenye gyermeknap alkalmából május 30-án. Nevezni a 0670 773 5680-as telefonszámon lehet. 0670 773 5680.

0: Ez a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila. Május 16-án a Botondok és a Mózesek ünneplik a névnapjukat. A Botond régi magyar név, a magyar utónévkönyvben az áll róla, hogy a buzogány jelentésű bot szó származéka. A Mózes bibliai név pontos jelentése és származása még tisztázatlan, lehetséges, hogy egyiptomi héber alakja Moise, Móze. Az egyik magyarázat szerint a név jelentése fiú, és eredete az egyiptomi mes szóban kereshető. Egy másik megközelítés szerint viszont, ami a Bibliában is szerepel, a név jelentése vízből kihúzott. Kedves Mózesek és Botondok, boldog névnapot kívánok, azoknak pedig, akik a mai napon születtek, sok boldogságot, boldog szülinapot!
1: Reklám. Minden hónapban óriási akciók a Balassa

0: Politika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Reklámot hallottak.
2: 15 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
5: Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az Aszály

0: kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a Portának adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz. A tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a viragosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több településen kapja a lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait az élhető környezetért. A bizottság idén is 5 kategóriában hirdette meg a versenyt, a fődíjak mellett pedig tematikus pályázatokkal is lehet készülni. Elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a virágosvárosi és falusíták kategóriában.
1: Billy Idol és az Oasis mellett szóló előadóként Phil Collins is bekerül idén a Rock and Roll híresége csarnokába. Emellett több szakmai különdíjat is odaítélnek, elismerik például Queen Latifah és Rick Rubin munkásságát. A végső listáról idén is egy 1000 fős, zenészekből és szakértőkből álló testület döntött. A 2026-os gálát november 14-én rendezik meg Los Angelesben.
2: Időjárás.
3: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
3: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diós Jenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most, ahol a sportos életmód
2: mindig sláger.
5: Fitbit.
6: 3 perccel 3 után a mikrofonnál Házi Attila. Kellemes délután kívánok mindenkinek. Már is jön Emilia és a Playing It By Heart, előtte a Unique és a Csillagtenger szól. Most pedig Szigalával indítjuk ezt az órát. Easy Love.

Nem csak Balassagyarmat közössége mozdul meg évről évre, Ipolyság is átvette ezt a szép szokást, júniusban lesz majd nekik futóverseny, méghozzá 7-én délután. Mozdulj Ipolyság! Jogging, nordic walking, séta és futás, ezek is a műsor részei lesznek. 2:30-kor indul a gyermekfutás, 3 órakor pedig 2,5 kilométerre, 5 kilométerre és 7,5 kilométerre is ki lehet majd rajtolni. A program központja a Liget lesz az Ipolysági II. Rákóczi Ferenc utcában, online regisztráció pedig 6. hó 4-ig lehetséges. Mozdulj Ipolyság, június 7-én!

Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, és aki most kinéz az ablakon, az már is jegyezheti, hogy holnap is ez lesz a kép. Borús, szeles, esős, aztán rövid időre felszakadozik a felhőzet, kis napfényt is kapunk, de főként a csapadék lesz az uralkodó vasárnap. És már annyira sem lesz meleg, mint most, holnap 12-14 fokra hűl le a levegő.

0: Itt a Megafon, a mikrofonnál Házi Attila, és aki most szomorú, mert rossz idő van, azt tudnia kell, hogy erre most azért nagy szükségünk van, az eső tényleg nagyon fontos most, mert a talaj ki van száradva, ebből pedig nyáron lehet igazán nagy gond, nem rém híreket terjesztve, de tessék belegondolni, hogyha az ivóvizet is korlátozni kell majd, mert nincs elég belőle. Hát tavaly is volt erre példa a környéken, úgyhogy igenis szükség van most az esős időszakra. Holnap folytatjuk a Fitbitet a legfrissebb sporteredményekkel, a csapatsportok legfrissebb eredményeivel, úgyhogy találkozunk vasárnap is délelőtt 10-kor, én itt leszek. Mindenkinek további kellemes szombat délutánt kívánok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk: szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
3: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Már a születésedkor tudtam, hogy te más vagy. És ez rendben is van. Hagyd hát ragyogni a fényedet.
6: Tudja, mit akarok?
7: Hogy a legnagyobb sztár legyen.
6: Te vagy minden idők legjobbja.
8: Michael. A mozikban. Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
9: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: Gödön a tervek szerint zajlik a Huzellati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola tetőfelújítása. A város polgármestere Kamerer Zoltán közölte, a tankerület támogatást nyert a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán. Ugyanakkor a megítélt összeg csak az A épület tetejének felújításához volt elegendő. Ezért a város a megfelelő mértékig kiegészítette a teljes felújításhoz szükséges összeget. Az önkormányzat által saját forrásból vállalt B épület teteje már elkészült. Amint egy 35 millió forintos beruházással megszűnt a beázás. A Rétsági Önkormányzat pótnapot biztosít azok számára, akik ma nem veszik át az esővízgyűjtő edényeket, tájékoztatta rádiónkat az egyik önkormányzati képviselő. Bakó Mónika elmondta, az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy második alkalmat is meghirdetnek majd, a napokban döntenek ennek időpontjáról. A balassagyarmati nyomozók elfogtak egy 31 éves őrhalmi és egy 17 éves ipolyszögi tolvajt, akik két őrhalmi ingatlanba törtek be. Az elkövetők az egyik ház udvarára a kerítésen átjutottak be, majd a konyhajtót megrongálva mentek be az épületbe. Többek között egy hiányos zsolnai porcelánkészletet, egy benzines fűkaszát, egy babakocsit és mintegy 500 napelem leszorító elemet vittek el a házból. A másik ingatlannál szintén a kerítésen átmásztak be, majd az ajtót benyomva jutottak a házba, ahonnan egy vaskályhát loptak el. A két betöréssel csaknem 1 millió forintos kárt okoztak. A rendőrök eddig csak a zsolnai készletet találták meg. Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót-Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetre.

0: rendje. A nyugati Pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. Adatvezérelt élelmiszertermelést, a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, a tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be. A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítására Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok árusítását. A horvát parlament a napokban fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a településeknek, hogy a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák a szeszes italok eladását az üzletekben, trafikokban és szaküzletekben. A korlátozás a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik.
1: Időjárás.
2: Többnyire erősen felhős, borongós lesz az ég, sokfelé várható kiadós eső, zápor, helyenként zivatar, megerősödő széllel. A maximumok 17 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diós Jenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan!
3: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban. Megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.
4: Minden hónapban óriási akciók a Balassagyarmaton.

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 17 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: Kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből Csak Gábor. Erről a városvezető saját közösségi oldalán számolt be. Bejelentésében úgy fogalmazott, sok támogatóval, lokálpatriótával és baráttal folytatott beszélgetés után hozta meg döntését. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem elsősorban a választási vereség vezetett a kilépéshez, bár annak felelősségét részben ő maga is vállalja. Mint írta, hosszú éveken át gyakran került konfliktusba pártjával és a kormány döntéseivel, ugyanakkor végig lojális maradt a Fideszhez, még a szerinte szinte minden elemében elrontott kampány idején is. Csak Gábor szerint döntésének legfőbb okai személyi és szervezeti problémák, amelyek miatt szkeptikussá vált a párt megújulásával kapcsolatban. Úgy véli, a mai politika már nem működtethető hagyományos pártszervezeti struktúrákban, ugyanakkor hangsúlyozta, számára most már elsősorban Balassagyarmat fejlődése a fontos, minden energiáját erre kívánja fordítani. A polgármester közölte azt is, hogy döntése nem jelent közeledést sem a Tisza párthoz, sem más hazai politikai erőhöz, hanem éppen a függetlenséget és a pártoktól való távolságtartást jelképezi. Hozzátette, elveit és értékeit megtartja, és továbbra is minden politikai szereplővel partner kíván maradni Balassagyarmat érdekében.
5: Dunakeszin a Kossuth Lajos utcai járda felújítása május 4-én kezdődött meg, a munkálatok befejezése pedig az időjárás függvényében napokon belül várható, olvasható a város honlapján. A beruházás a Kossuth Lajos utca páros oldalát, a Szent Imre körforgalomtól egészen a Toldi utcai gyalogátkelőig tartó szakaszt érinti, ahol a korábbi járda állapota már indokolttá tette a felújítást. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a régi burkolat több helyen baleset veszélyessé vált, és a gyalogos közlekedést is megnehezítette. A mostani fejlesztéssel biztonságosabb és kényelmesebb lesz az áthaladás.
6: Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót-Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják.

0: biztosítják az utasokat. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma Balassagyarmaton a Szügyi úton, Verőcén az Árpád úton és a 2-es főúton a Diós Jenő jelágazásnál. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám. Balassagyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
1: Minden hónapban óriási akciók a

0: Erika, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Reklámot hallottak.
3: 18 óra van.
2: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. május 16-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: Kilépett a Fidesz Magyar Polgári Szövetségből Csak Gábor. Erről a városvezető saját közösségi oldalán számolt be. Bejelentésében úgy fogalmazott, sok támogatóval, lokálpatriótával és baráttal folytatott beszélgetés után hozta meg döntését. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem elsősorban a választási vereség vezetett a kilépéshez, bár annak felelősségét részben ő maga is vállalja. Mint írta, hosszú éveken át gyakran került konfliktusba pártjával és a kormány döntéseivel, ugyanakkor végig lojális maradt a Fideszhez, még a szerinte szinte minden elemében elrontott kampány idején is. Csak Gábor szerint döntésének legfőbb okai személyi és szervezeti problémák, amelyek miatt szkeptikussá vált a párt megújulásával kapcsolatban. Úgy véli, a mai politika már nem működtethető hagyományos pártszervezeti struktúrákban, ugyanakkor hangsúlyozta, számára most már elsősorban Balassagyarmat fejlődése a fontos, minden energiáját erre kívánja fordítani. A polgármester közölte azt is, hogy döntése nem jelent közeledést sem a Tisza párthoz, sem más hazai politikai erőhöz, hanem éppen a függetlenséget és a pártoktól való távolságtartást jelképezi. Hozzátette, elveit és értékeit megtartja, és továbbra is minden politikai szereplővel partner kíván maradni Balassagyarmat érdekében.
5: Dunakeszin a Kossuth Lajos utcai járda felújítása május 4-én kezdődött meg, a munkálatok befejezése pedig az időjárás függvényében napokon belül várható, olvasható a város honlapján. A beruházás a Kossuth Lajos utca páros oldalát, a Szent Imre körforgalomtól egészen a Toldi utcai gyalogátkelőig tartó szakaszt érinti, ahol a korábbi járda állapota már indokolttá tette a felújítást. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a régi burkolat több helyen balesetveszélyessé vált, és a gyalogos közlekedést is megnehezítette. A mostani fejlesztéssel biztonságosabb és kényelmesebb lesz az áthaladás.
6: Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót-Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat.
7: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában

0: Nyában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyag mennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
1: Közlekedés.
2: Trafipax várható rétságon a vasúti átkelőnél, Csörökben a Gödöllői úton és Szalmatercs belterületén is a 22-es főúton. Vezessenek óvatosan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától,

0: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Dunakeszin a Kossuth Lajos utcai járda felújítása május 4-én kezdődött meg, a munkálatok befejezése pedig az időjárás függvényében napokon belül várható, olvasható a város honlapján. A beruházás a Kossuth Lajos utca páros oldalát, a Szent Imre körforgalomtól egészen a Toldi utcai gyalogátkelőig tartó szakaszt érinti, ahol a korábbi járda állapota már indokolttá tette a felújítást. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a régi burkolat több helyen baleset veszélyessé vált, és a gyalogos közlekedést is megnehezítette. A mostani fejlesztéssel biztonságosabb és kényelmesebb lesz az áthaladás.
4: 3-1-re nyert a balassagyarmati Talent 2019-es U19-es futballcsapata az SBTC ellen. Az MLS regionális bajnokságának 24. fordulójában Gubik Milán, Mics Olivér és Szabó Máté szerezték a győztes gólokat. Pécsi Róbert edző a mérkőzés után úgy értékelte a látottakat: jó pályán, jó időben, igazi egységes csapatként játszottak a fiúk.
5: Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárati feliratot tegnap reggel közösen leplezte le a honvédelmi miniszter és az objektum parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott: egy laktanya nem csupán egy név, nem csupán egy tábla a falon, hiszen a katonai bázis neve örökség, tartás és identitás. A Petőfi Sándor laktanya pontosan ilyen volt. Hozzátette: ez nem egyszerűen egy földrajzi hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák egymás követ generációi léptek a szolgálatba. Itt tették meg a legelső lépést. A miniszter ünnepi beszédében felidézte: a Petőfi laktanya nevét korábban Mária Teréziára változtatták. Az előző tárcavezető döntése nyomán történt mindez, és egyáltalán nem a katonák kérésére. Ruszin Szendi Romulus a ceremónián különösen visszásnak nevezte, hogy ezt a korábbi névváltoztatást éppen a Petőfi emlékév idején hajtották végre.
6: A mai Oroszország területén egy barlangban bukkahattak rá az első fogorvosi kezelés nyomaira, írja a 24.hu. A szakértő szerint a mintegy 60 ezer éves, egy neandervölgyi bal alsó állkapcsából származó zápfog olyan mély lyukat rejtett, amelyet nem lehet pusztán szúvasodással magyarázni. Az orosz kutatók szerint a nyomok arról árulkodnak, hogy egyfajta őskori gyökérkezelést hajtottak végre. Az eljárás során éles kőeszközzel távolították el a fog legbelső részét.
7: Valósággal felrobbantotta az internetet Palvin Barbara. A világhírű magyar modell Cannes-ban a 79. Nemzetközi Filmfesztiválon jelent meg először nyilvánosan, várandósan. Terhességéről már hetek óta pletykáltak, a megerősítés pedig rekordot döntött. Fél nap alatt csaknem 3,8 millió kedvelés érkezett a férjével közös posztjára, a hozzászólások száma pedig már a 42 ezret is meghaladja. Ez a népszerűség kiemelkedő, hiszen legutóbb az esküvői fotóik értek el hasonló sikert, összesen 6,5 millió lájkkal 3 év leforgása alatt.
8: Billy Idol és az Oasis mellett szóló előadóként Phil Collins is bekerül idén a rock and roll híressége csarnokába. Emellett több szakmai különdíjat is odaítélnek, elismerik például Queen Latifah és Rick Rubin munkásságát. A végső listáról idén is egy 1000 fős, zenészekből és szakértőkből álló testület döntött. A 2026-os gálát november 14-én rendezik meg Los Angelesben.

0: Közlekedés.
1: Trafipax. Várható rétságon a vasúti átkelőnél, Csörökben a Gödöllői úton és Szalmatercs belterületén is a 22-es főúton. Vezessenek óvatosan!
0: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: Finally. 20 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
1: Gödön a tervek szerint zajlik a Huzellati Vadar két tanítási nyelvű általános iskola tetőfelújítása. A város polgármestere Kamerer Zoltán közölte, a tankerület támogatást nyert a terület és településfejlesztési operatív program plusz pályázatán. Ugyanakkor a megítélt összeg csak az A épület tetejének felújításához volt elegendő. Ezért a város a megfelelő mértékig kiegészítette a teljes felújításhoz szükséges összeget. Az önkormányzat által saját forrásból vállalt B épület teteje már elkészült. Amint egy 35 millió forintos beruházással megszűnt a beázás. A Ricsági önkormányzat pótnapot biztosít azok számára, akik ma nem veszik át az esővízgyűjtő edényeket, tájékoztatta rádiónkat az egyik önkormányzati képviselő. Bakó Mónika elmondta, az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy második alkalmat is meghirdetnek majd, a napokban döntenek ennek időpontjáról. A balassagyarmati nyomozók elfogtak egy 31 éves őrhalmi és egy 17 éves ipolyszögi tolvajt, akik két őrhalmi ingatlanba törtek be. Az elkövetők az egyik ház udvarára a kerítésen átjutottak be, majd a konyhajtót megrongálva mentek be az épületbe. Többek között egy hiányos zsolnai porcelánkészletet, egy benzines fűkaszát, egy babakocsit és mintegy 500 napelem leszorító elemet vittek el a házból. A másik ingatlannál szintén a kerítésen átmásztak be, majd az ajtót benyomva jutottak a házba, ahonnan egy vaskályhát loptak el. A két betöréssel csaknem 1 millió forintos kárt okoztak. A rendőrök eddig csak a zsolnai készletet találták meg.
2: Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform.
1: A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót-Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat.
2: Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a Portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz. A tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be.
1: A turisták okozta éjszakai rendbontások visszaszorítására Horvátországban a helyi önkormányzatok korlátozhatják az alkoholos italok árusítását. A horvát parlament a napokban fogadta el a kereskedelmi törvény módosítását, amely lehetővé teszi a településeknek, hogy a nap bizonyos szakaszaiban korlátozzák a szeszes italok eladását az üzletekben, trafikokban és szaküzletekben. A korlátozás a vendéglátóhelyekre nem vonatkozik.
3: Közlekedés.
2: Trafipax, várható Rétságon a vasúti átkelőnél, Csörökben a Gödöllői úton és Szalmatercs belterületén is a 22-es főúton. Vezessenek óvatosan!
3: És most!
0: Megalapozzuk az este hangulatát! Indul a parti a 80-as, 90-es évek és

0: Hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulislágereivel.
1: Mega Party.
0: Mega Party. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Adatvezérelt élelmiszertermelést a tudásra és a fogyasztói igényekre jobban alapozó, mindenek előtt pedig együttműködő agráriumot szeretne látni az új agrár- és élelmiszergazdasági miniszter, írta az agrárszektor.hu. Kiemelték, Bóna Szabolcs szerint az asszály kapcsán érdemes átgondolni a kockázatvállalást és a termelők felelősségét is, valamint bizonyos területeket, ahol például a kukorica nem termeszthető, más módon kell hasznosítani. Az új tárcavezető a portálnak adott interjújában beszélt a politikamentes agrárkamaráról, a külföldi munkaerő kérdéséről, az élelmiszeripar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, a tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be. Petőfi Sándor nevét viseli ismét a fővárosi Budaörsi úti laktanya. A bejárati feliratot tegnap reggel közösen leplezte le a honvédelmi miniszter és az objektum parancsnoka. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, egy laktanya nem csupán egy név, nem csupán egy tábla a falon, hiszen a katonai bázis neve örökség, tartás és identitás. A Petőfi Sándor laktanya pontosan ilyen volt. Hozzátette, ez nem egyszerűen egy földrajzi hely, hanem az a pont, ahol a magyar katonák egymás követ generációi léptek a szolgálatba. Itt tették meg a legelső lépést. A miniszter ünnepi beszédében felidézte, a Petőfi laktanya nevét korábban Mária Teréziára változtatták. Az előző tárcavezető döntése nyomán történt mindez, és egyáltalán nem a katonák kérésére. Ruszin Szendi Romulus a ceremónián különösen visszásnak nevezte, hogy ezt a korábbi névváltoztatást éppen a Petőfi emlékév idején hajtották végre. Május 29-én a Komáromi Tiszti Pavilonban rendezik meg az év vállalkozója gálát. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége az ünnepélyes díjátadón azokat a vállalkozókat és cégeket állítja reflektorfénybe, akik munkájukkal hozzájárulnak a felvidéki magyar közösség, valamint a helyi és regionális gazdaság fejlődéséhez. Az idei elismeréseket 5 kategóriában adják át. A szakmai zsűri kategóriánként 3-3 döntőst választott ki. Valósággal felrobbantotta az internetet Palvin Barbara. A világhírű magyar modell Cannes-ban a 79. nemzetközi filmfesztiválon jelent meg először nyilvánosan, várandósan. Terhességéről már hetek óta pletykáltak, a megerősítés pedig rekordot döntött. Fél nap alatt csaknem 3,8 millió kedvelés érkezett a férjével közös posztjára, a hozzászólások száma pedig már a 42 ezret is meghaladja. Ez a népszerűség kiemelkedő, hiszen legutóbb az esküvői fotóik értek el hasonló sikert, összesen 6,5 millió lájkkal 3 év leforgása alatt.
1: Közlekedés.
0: Közlekedés.
3: Trafipax. Várható rétságon a vasúti átkelőnél. Csörökben a Gödöllői úton és Szalmatercs belterületén is a 22-es főúton. Vezessenek óvatosan.
1: És most.
0: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek

0: sok támogatóval, lokálpatriótával és baráttal folytatott beszélgetés után hozta meg döntését. A polgármester hangsúlyozta, hogy nem elsősorban a választási vereség vezetett a kilépéshez, bár annak felelősségét részben ő maga is vállalja. Mint írta, hosszú éveken át gyakran került konfliktusba pártjával és a kormány döntéseivel, ugyanakkor végig lojális maradt a Fideszhez, még a szerinte szinte minden elemében elrontott kampány idején is. Csak Gábor szerint döntésének legfőbb okai személyi és szervezeti problémák, amelyek miatt szkeptikussá vált a párt megújulásával kapcsolatban. Úgy véli, a mai politika már nem működtethető hagyományos pártszervezeti struktúrákban, ugyanakkor hangsúlyozta, számára most már elsősorban balassagyarmat fejlődése a fontos, minden energiáját erre kívánja fordítani. A polgármester közölte azt is, hogy döntése nem jelent közeledést sem a Tisza párthoz, sem más hazai politikai erőhöz, hanem éppen a függetlenséget és a pártoktól való távolságtartást jelképezi. Hozzátette, elveit és értékeit megtartja, és továbbra is minden politikai szereplővel partner kíván maradni balassagyarmat érdekében.
1: Dunakeszin a Kossuth Lajos utcai járda felújítása május 4-én kezdődött meg, a munkálatok befejezése pedig az időjárás függvényében napokon belül várható, olvasható a város honlapján. A beruházás a Kossuth Lajos utca páros oldalát, a Szent Imre körforgalomtól egészen a Toldi utcai gyalogátkelőig tartó szakaszt érinti, ahol a korábbi járda állapota már indokolttá tette a felújítást. A környéken élők korábban többször is jelezték, hogy a régi burkolat több helyen balesetveszélyessé vált, és a gyalogos közlekedést is megnehezítette. A mostani fejlesztéssel biztonságosabb és kényelmesebb lesz az áthaladás. Karbantartás miatt több vasútvonalon is vágányzára kell készülni, közölte a MÁV Inform. A 75-ös Vác-Balassagyarmat vonalon május 22-ig Diósjenő és Balassagyarmat között a vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A 70-es Budapest-Szob és a 71-es Budapest-Vácrátót Vác vonalon ma is holnap dolgoznak a szakemberek, ezért egyes vonatok módosított menetrend szerint járnak. Június 9-e és 12-e között ugyancsak ütemezett karbantartás miatt változik néhány éjszakai vonat menetrendje. A nyugati pályaudvar és Angyalföld, illetve Rákospalota Újpest között vonatpótló buszok szállítják az utasokat. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyag mennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.
2: Közlekedés.
1: Trafipax. Várható rétságon a vasúti átkelőnél, Csörökben a Gödöllői úton és Szalmatercs belterületén is a 22-es főúton. Vezessenek óvatosan!
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke örömmel fogadta a gazdasági és energetikai miniszter rendeletét a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadításáról. Gépész László az MTI-nek úgy nyilatkozott, az intézkedésnek köszönhetően életben maradhatnak a kis benzinkutak. Hangsúlyozta, ez a felszabadított üzemanyagmennyiség egy időre megint elegendő lesz az ország zökkenőmentes működtetéséhez. Ezzel a rendelkezéssel a szektor szereplői gyakorlatilag időt kaptak arra, hogy véglegesen rendezni tudják a kialakult problémát. A szövetség elnöke emlékeztetett arra, hogy a pillanatnyi jogi környezetben a most megnyitott tartalékok hiányában a benzinkutaknak mindenféle árés nélkül kellene működniük, ami szerinte nyilvánvalóan teljes képtelenség. Hozzátette, amíg ez a most hozzáférhetővé tett üzemanyagmennyiség kitart, addig van lehetőség arra, hogy egy fenntarthatóbb működési rendszer dolgozzanak ki és vezessenek be.

0: ipar és a magyar termékek versenyképességéről, valamint a mélylegelők fontosságáról is. Megerősítette, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára Nagy Gábor lesz, a tárca többi államtitkárát pedig a napokban jelentik be. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel és fenntartható megoldásaival. A nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a viragosmagyarország.hu honlapon lehet. A szervezők célja, hogy minél több településen kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait az élhető környezetért. A bizottság idén is 5 kategóriában hirdette meg a versenyt, a fődíjak mellett pedig tematikus pályázatokkal is lehet készülni. Elismerést kaphat egyebek között az év főtere, az év fasora és az év zöld innovációja. Emellett ismét lehet nevezni a virágosvárosi és falusíták kategóriában.
1: Billy Idol és az Oasis mellett szóló előadóként Phil Collins is bekerül idén a Rock'n'Roll híressége csarnokába. Emellett több szakmai különdíjat is odaítélnek, elismerik például Queen Latifah és Rick Rubin munkásságát. A végső listáról idén is egy 1000 fős, zenészekből és szakértőkből álló testület döntött. A 2026-os gálát november 14-én rendezik meg Los Angelesben.
2: Közlekedés.
1: Trafipax. Várható rétságon a vasúti átkelőnél, Csörökben a Gödöllői úton és Szalmatercs belterületén is a 22-es főúton. Vezessenek óvatosan!
2: És most zenék megállás nélkül. Csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.

0: nulla óra.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. május 17-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétele merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az Állami Vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási

0: a még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Kőrösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára. Ez Gajdos László tárcavezető közölte. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kőrösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. Hozzátette, a biodiverzitási és génmegőrzési főosztályvezetőjeként, valamint Magyarország uniós elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása a garancia arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Dajdaj címmel megjelent az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza, amelyet Shakira és Burna Boy közösen jegyez, írja 24.hu. Az énekesnő már rutinusnak számít ezen a téren, hiszen 2010-ben ő énekelte a Waka Waka-t, 2014-ben pedig a La La La című VB himnuszt. A nigériai Burna Boynak ez az első ilyen jellegű dala. A FIFA szerint az új mű a futball és a kultúra egységét ünnepli.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon, megafon.
3: Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a második világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavítók privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország két év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például

0: elnökségének nemzetközi szakértőjeként már bizonyította elkötelezettségét a legmagasabb szakmai szinteken. Közigazgatási rutinja és a fajmegőrzés területén szerzett elismert tudása a garancia arra, hogy a természetvédelem és az állatjólét végre stratégiai prioritást kapjon. Dajdaj címmel megjelent az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza, amelyet Shakira és Burna Boy közösen jegyez, írja 24.hu. Az énekesnő már rutinusnak számít ezen a téren, hiszen 2010-ben ő énekelte a Waka Waka-t, 2014-ben pedig a La La La című VB himnuszt. A nigériai Burna Boynak ez az első ilyen jellegű dala. A FIFA szerint az új mű a futball és a kultúra egységét ünnepli.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon, megafon.
3: Nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Helyesnek nevezte a Fidesz frakció vezetője, hogy az új kormány befejezi a Várnegyed történelmi rekonstrukcióját a Nemzeti Hausmann program keretében. Gulyás Gergely internetes posztjában azt írta, a II. Világháborúban megsérült és a kommunizmus alatt lebontott épületek helyreállítása jó ügy, és történelmi igazság tétel a merjünk kicsik lenni sok évtizedes politikai gondolkodása után. A bejegyzésben arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök élőadásban megkezdte a karmelita kolostort övezni kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hogy az hétvégenként látogatható lesz, és megnyílik a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épülete is. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kormány áttekinti a már felújított, megépült, illetve építés alatt álló budavári épületek legmegfelelőbb funkcióját. Hozzátette, torzó nem marad, igyekeznek a még félkész épületeket költséghatékonyan befejezni. Vitézi Dávid a MÁV helyzetének áttekintésétől teszi függővé a döntését arról, hogy szükséges-e strukturális változás az állami vasúttársaság menedzsmentjében. Erről a közlekedési és beruházási miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában beszélt. Azt mondta, a közlekedési tárcánál több problémás ügyet át kell világítani. Ide sorolta az autópálya koncessziót, a Budapest-Belgrád vasútvonalat, a Mohácsi hidat, az útdíjfizetéssel kapcsolatos ügyeket, a járműjavítók privatizációját. Az uniós forrásokra kitérve azt mondta, Magyarország 2 év alatt összesen 2 milliárd eurót, mai árfolyamon mintegy 800 milliárd forintot bukott el, ami környezetvédelmi és közlekedési fejlesztésekre, például hév vagy vasútfejlesztésre lehetett volna fordítani. A még megmenthető forrásokat vasúti, hév, lakhatási, környezetvédelmi, energetikai és vízi közműfejlesztésekre fordítanák. Kőrösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkára. Ez Gajdos László tárcavezető közölte. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Kőrösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészült